Ember Márkot hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Na nézzük, hogy a szombati napra milyen időjárás várható. Alapvetően szép napunk lesz, napsütés és gomoly felhők váltják majd egymást, de nyugaton és északnyugaton akár egész nap derült ég is lehet. Jó hír, hogy eső sehol sem várható. A szél viszont többfelé megélénkül majd, főleg az ország nagy részén az észak-keleti irányból fúj majd, helyenként erősebb lökésekkel. Kivétel a nyugati, északnyugati régió, ott nyugodtabb lesz az idő. Reggel még kicsit hűvösebb lesz, -2 és 7 fok között indul a nap, de délutára szerencsére 19 és 24 fok közé melegszik a levegő. Nagyon jó majálisi időnk lesz, jó kis napsütéses tavasz idő, úgyhogy programozásra fel, most pedig nézzük meg, hogy az Univerzumban mi várható. Czakó Júli következik itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Nagykanizsától Szombathelyig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni

0: megint felnőtt leszek.
1: Homok szemege szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Annyira rossz, mikor hajnalban vezet az ember, és iszonyatos fáradtság tör rá. Én nem tudom, hogy ilyenkor te például mit szoktál csinálni. Én megpróbálom lehúzni az ablakokat, egy kis levegőt beengedni, egy kicsit megrázni a fejemet, és felébredni, vagy félreállni egy kicsit. Neked mi a bevált praktikád? Írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra. Adjatok egymásnak ötleteket itt rajtam keresztül, mert igen, sokszor belefutok abba én is hajnalban, hogy nagyon-nagyon elfáradok, és egy olyan álmosság tör rám, amiből nagyon nehezen ébredek fel, de ne felejtsd el, nyisd ki a szemed, és vezess óvatosan így hajnalban is. Nyisd ki a szemed! Ezzel folytatjuk itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a szombat hajnalunkat, május 2-a van, és te éppen Korcsok Laurát hallgatod. 3 óra múlt, úgyhogy közeledünk a reggel felé, még azért messze van, ehhez a legjobb magyar zenéket hozom neked, kezdésképpen Péli Barna szól, te vagy a világom.
0: Itt egy újabb óra,

ember még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót. Mert egy álom csak

Felhők közt, ezt hallottad Marceltől, itt a Petőfi Minden Magyar. Annyira gyorsan telik az idő, hogy hihetetlen, és most nem feltétlen a mai napra gondolok, a mostani hajnalra, hanem arra, hogy a dal 2026 már milyen régen volt ahhoz képest, hogy az emlékeimben még nagyon tisztán és frissen élnek az emlékek. Most egy dal 2026-os versenydal következik itt nálunk, csak hogy felelevenítsük egy kicsit az emlékezetünkben ezt a dalt is, és ez a dal nem más, mint az Eldobott Kő, természetesen az Abbaházi RT-től. Ez szól most neked itt hajnalban a Petőfin.

0: rég nem átkozom.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Miskolcon az FM 102.3-on.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Budapesti Rádió.
1: Esik eső, szakad-szakad, szeretnélek, de nem szabad, te is tudod,

Te is tudod, ez szólt a kávészünettől itt a Petőfin, minden magyar. És te is tudod, hogy hajnalban az álmosság, főleg vezetés közben nem játék. Úgyhogy azt kérdeztem, hogy van-e valami bármilyen praktikád, trükköd, ami neked bevált az álmosság ellen vezetés közben. Attila írta nekem Dunaharasztiból. Én kamionsofőrként azt tanultam meg, hogy a lehúzott ablak és a hangos zene az csak pár percig segít, ami nekem tényleg működik indulás előtt 15-20 perc szundi, útközben pedig megállok nyújtózni és sétálni pár percet, ha pedig nagyon leragad a szemem, nincs mese, félreállok. Petra Szentendréről írta azt, hajnalban mindig hidegebbre veszem az autóban a levegőt, nekem attól frissebb marad a fejem, plusz podcastokat hallgatok a Petőfi Rádió mellett, mert ha beszélnek hozzám, jobban figyelek, de ha ásítozni kezdek, egymás után megállok egy kávéra. Hát igen, muszáj valahogy felébresztened magad hajnalban, főleg ugye vezetés közben, nagyon vigyázz magadra a továbbiakban is, ébredj, ez szól most neked itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 2-a hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ezen a szombati napon a Zsigmondok a névnaposok, úgyhogy köszöntsd fel majd őket, mindenféleképpen el ne felejtsd. Annyi mindent tudnék még mondani, annyi mindent, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell, mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

Maradnék, ez szólt itt a Petőfin minden magyar. Maradj is itt, ugyanis egy kis érdekességet hoztam méghozzá a kígyókról. Sokan félnek tőlük, pedig a kígyók egészen elképesztő lények. Például képzeld, nincsen szemhéjuk, ezért sohasem pislognak. Mindig úgy tűnik, mintha teljesen mereven néznének rád, és ami még durvább, hogy az állkapcsuk nem egy darabból áll, így képesek náluk jóval nagyobb zsákmányt is lenyelni egyben. A kígyók a szaglásban is különlegesek, a nyelvükkel gyűjtik be az illatokat a levegőből, majd ezt egy speciális szervük segítségével elemzik. Magyarul szó szerint a nyelvükkel kóstolják a világot, és bár sokan veszélyesnek gondolják őket, a legtöbb kígyófaj teljesen ártalmatlan az emberre, sőt, fontos szerepük van a természetben, például a rágcsálók számának szabályozásában. De hogy ezt most miért is mondtam? Azért, hogy ne félj a következő daltól, aminek a címe Kígyó Arany Timitől. Itt

nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, nem feljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tripszert, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Siklósi Balázs dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Tudtad, hogy a színek valójában nem is léteznek úgy, legalábbis ahogy mi látjuk őket? Valójában az agyunk fordítja le a fényt színekké. A különböző hullámhosszú fényeket érzékeljük, és ebből lesz az, hogy pirosat, kéket vagy zöldet látunk, és az is érdekes, hogy a színek hatnak a hangulatunkra. A kék például nyugtat, a piros felpörget, a sárga pedig energiát ad, ezért festik sokan ilyen színekre a falakat a szobájukban, de nem véletlen, hogy a reklámokban és a zenék világában is nagyon tudatosan használják ezeket a színeket. A rózsaszín például nem volt sokáig úgy igazán elterjedt, a piros egyik árnyalatának tartották. Ugye a piros és a fehér keveréke, ezért egyszerre hordozza a piros energiáját és a fehér nyugalmát. Sokszor a kedvességgel, játékossággal és az érzelmekkel kapcsoljuk össze, és lányos színnek tartjuk, pedig szerintem a fiúknak is jól áll, úgyhogy most jöjjön egy ilyen szín. Rózsaszín. Ez szól most itt a Petőfin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szépséges jó reggelt, május 2-a, reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Együtt utazunk reggel, és együtt ébredezzünk, igyál egy jó kávét, egy meleg teát, én pedig Szirtes Dávidot játszom neked hozzá, olyan akarok lenni, ez szól neked most kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra.

Fűfa, virág, ezt szólt most itt a Petőfin Minden Magyar. Olyan boldoggá tettetek tegnap, ugyanis azt kérdeztem, hogy ki és honnan hallgat engem így hajnalban, mivel foglalkozol éppen, és olyan jól esett, hogy megírtátok nekem, már fel is olvasom őket. Azt az üzenetet kaptam Rolitól, a Hentestől. Sziasztok, telihold van, és az egyik barátom bepalizott, hogy Tótkomlósról Miskolcra menjünk el egy bútorért. Csak rekeszekben lehet mérni, hogy mennyivel jön nekem ezért. A reggeli utat csak a Petőfi kísérheti végig. Hajnalban mentek bútorért? Hát igen, akkor sokkal jön neked. Laci pedig azt írta, fagyvédelmi füstölés alma ültetvényben, Bocskai kertben. Viktória, méghozzá buszsofőr Viktória, azt írta, szép hajnalt mindenkinek, éppen Székesfehérvárról megyek Komáromba az éjszakás dolgozókért. De egy tejszállító kamionból is hallgat bennünket Péter. Hát nagyon szépen köszönöm az üzeneteket, és nagyon sok jó munkát mindenkinek, és továbbra is várom az üzeneteket, hogy ki hol van éppen hajnalban, és hogy mit csinál, miért van éppen ébren. 0-30-30-30-380 erre a telefonszámra tudtok nekem írni. Szeres azért, aki én vagyok, ez szól most neked itt a Petőfin. Megér.

A Stone Sobert hallotta itt a Petőfin Minden Magyar. Reggel felé közeledünk, és képzeld, van, aki nagyon érdekes dologgal foglalkozik így kora reggel, méghozzá Ildikó, ezt írta nekem. Jó reggelt, az Őrségben Nagyrákoson gazdálkodunk, teheneket tartunk és sajtot készítünk. 4:30-kor kezdem a tehenek fejését, üdvözlettel Ildikó a Német Portálról. Nagyon kora reggel kezdesz dolgozni, kedves Ildikó, köszönöm szépen, hogy megírtad, hogy mivel foglalkozol éppen, várom továbbra a te üzenetedet is, hogy hova tartasz éppen, mit csinálsz így hajnalban reggel felé közeledve, a 0630303380-as telefonszámra írhatsz nekem, én izgatottan várom a te történeted. Most pedig menjünk is tovább, félszavakból is megértjük egymást szerintem, félszavak, ez szól most neked itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Valamit a szélnek is el kell vinnie, valamit az esőnek mosnia kell.

0: vasárnap pedig óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat. A Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
0: Napos idő várható eső nélkül, az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként keleten. Napközben 19-25 fok valószínű, nyugaton ennél melegebb is lehet. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szép jó reggelt, május 2-a reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod, kezdődik az Éles Stílus magazin, vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész, és sárkányhajós világbajnok lesz, a sárkányhajózásról beszélünk, előtte azonban a Honey Beast következik.
2: Itt egy új

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: A tegnapi vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajózás világbajnok volt, és beszélgettünk nyilván a sárkányhajózásról is, érintettük minimálisan, de hogy pontosan mi ez a sport, erre ma kerítünk alkalmat, ugyanis Magyarországon talán annyira nem elterjedt ez a sport, úgyhogy egy kicsit avass be bennünket ebbe a világba.
2: Köszönöm újra a meghívást, és köszönöm az érdeklődést. Ez a sárkányhajózás egy valóban nem annyira ismert és elterjedt Magyarországon, bár több mint 25 éve űzik ezt a sportágat itthon Magyarországon. Sárkányhajó szövetség az egyik szövetség, amely versenyeket szervez, illetve van egy másik, a Kajakkenu szövetség. Ők is, az ő égiszük alatt is rendeznek versenyeket, úgyhogy két szövetség is van, akik ezzel a sportággal foglalkoznak. Ezt lehet űzni versenyszerűen, illetőleg lehet szabadidős tevékenységként is űzni, sőt
1: csak úgy indult.
2: Nekem is így indult, csak egyszer-egyszer beülünk egy sárkányhajóba, levezünk a csodálatos Dunakanyaron, a természet közelsége, a Duna, hát ez egy leírhatatlan. Aki szereti a vizet, a természetet, feltétlenül próbálja meg majd azért. Nagyon sok ilyen utat szerveznek, a mi csapatunk is, a Dunai Sárkányok Váci csapata is szervez ilyet. Akkor van, amikor beülünk mi is versenyzők, és akkor úgy visszük le az amatőröket, úgymond, és nagyon élvezik.
1: Hogyan írnád le magát a sportot? Kik a résztvevők, ki hol ül, mit kell csinálni?
2: Kétféle hajó típus létezik a sárkányhajózásban, 10-es, illetve 20-as hajó, ami azt jelenti, hogy 10 vagy 20-an ülünk a hajóban. Kínában még ennél több is van, de Magyarországon a 10 és a 20 fős sárkányhajók elterjedtek. A versenyen női kategória van, mix kategória, amikor férfi-nő, és illetőleg van az open, ahol a legjobbak szerepelnek, általában ilyenkor legerősebbek, általában ilyenkor férfiak, de már volt rá precedens, hogy van olyan nő, aki erősebb, mint egy férfi, és akkor így beülhet a hajóba.
1: Korosztályok is vannak?
2: Korosztályok is. U18, U24, Premier, Senior A, Senior B, Senior C, ezek a 40 plusz, 50 plusz, 60 plusz, sőt, van 70 pluszos is, a Senior D, és ezek a kategóriák is szerepelnek a világbajnokságokon, illetve Európa-bajnokságokon. Úgyhogy ez egy izgalmas. Tehát ezt még most, én 55 évesen, én azt tervezem, hogy Senior D-s is leszek.
1: Hát én kívánom neked, hogy ez így legyen, mert most egyébként melyik kategóriában vagy?
2: Én most Senior B-ben, azaz 50 és 60 év közötti kategória.
1: Hát akkor a Senior D még nem itt van, az még jó pár évvel később lesz. Na de nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnokkal, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk

0: világ.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
2: A mai témánk a sárkányhajózás és ennek a csodaszép világa, amibe Szentirmai Olgi avat be minket, gyógyszer és sárkányhajós világbajnok. Jobb vendéget nem is választhattam volna ehhez a témához, úgyhogy folytatjuk is a beszélgetést. Eljutottunk odáig, hogy hogyan választottad ezt a sportot magadnak, és hogy mi kellett ahhoz, hogy eljuss idáig, de ha már itt tartunk, világbajnokság. Hogyan készültök itt Magyarországon? Hogy zajlik a ti világversenyen, világbajnokságon való részvételetek?
3: Minden évben megrendezik a rangsorolót, ami általában a 10-es országos bajnokságot előzi meg. Ez most lesz egyébként május 9-én, 10-én, úgyhogy arra most gőzerővel készülök. Tavaly sikerült dobogóra állnom, úgyhogy most semmiképp nem adhatom a láb.
2: Már itt meg is szakítalak. Mit jelent az ebben a sportágban, hogy gőzerővel készülsz?
3: Többet edzem, mint amennyi az átlagos sárkányhajós evezés, ami heti 3 edzést jelent, este 6-tól 8-ig. Van egy úgynevezett outrigger, ami egy tengeri kajak egyébként, úgy képzeljük el, hogy egy hajótest, amelyiknek van egy szárnya, egy amája, ami a tengeren való haladást, stabilizálást segíti, és így egy oldalon tudok evezni ülve, kenu, mert ugye a sárkányhajóban kenu evezést.
2: Tehát egy oldalon vagy
3: egy
2: csak.
3: Oldalon evezünk, és valahogy, ahogy bekerültem a hajóba, erre volt egyszerűbb. Nekem így volt kényelmesebb bal oldalon evezni, úgyhogy így is maradtam. Egyébként az edzőm azt kérdezte, hogy merre söprögetek, melyik oldalra húzom a söprőt, és mondtam, hogy én bal oldalra, azt mondta, jó, akkor te valós leszel. Úgyhogy ez így alakult.
2: Számomra is ismeretlen terep ez a sárkányhajózás világa. Itt ebben a sportban mitől lesz valaki igazán jó?
3: Kell hozzá mindenképpen egy jó edző, aki megtanít erre az evezés formára. Hál' Istennek nekem megadatott. Két edző is, a Szabó Miklós, aki a Dunai Sárkányok Váci csapatának az edzője, aki hajnalonta felkelt 2 évvel ezelőtt, és jött, és fél hétig ott volt, és mondta, hogy tartsam a lapátot, hogy húzzak, mire figyeljek oda, és javítgatott. És van a Ring Józsi barátom, akit mindenki Jodónak hív, aki kenus volt, és most már ő is sárkányhajózik, és ő az, aki nap mint nap lejön velem a Dunára, ma is ott voltunk, lejön velem a Dunára, és javítgat, tanítgat, hogy kell csinálni. Szerintem ez nagyon fontos, hogy milyen technikával levezünk. Ez a sok kitartás még pluszban, hogy minden edzésen ott kell lenni, mert nem elég egyénileg jól levezni, a csapattal kell tudni együtt evezni, figyelni a másikra, figyelni a vezérevezőst, hogy evez a vezérevezős, nem elé ütni, nem mögé ütni, hanem együtt csapni, mert hogyha együtt ütünk egy tempóra, akkor fog igazán haladni a hajó.
2: Talán az egyik olyan sport, amiben a legfontosabb az összhang a
3: így
2: csapatban.
3: Van.
2: De hogy néz ki egy edzés nálatok, ezzel folytatjuk majd nem sokára, tartunk egy kis szünetet. Vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódban.

0: Veled eltűnnék, ezt szólt a Titántól itt a Petőfi Minden Magyar. Nem tűnünk el, csak a hírpercek következnek, utána pedig visszajövünk újra. Karameltől az Újra szól majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idővel folytatódik a hét, vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. Átrendezi a turizmust a közel-keleti olajválság.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében a Debrecen felé vezető oldalon felborult egy kamion. A 28-as kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Összeállt a leendő Tisza kormány. Példátlan gyorsasággal találták meg az ország vezetésére legalkalmasabb embereket, hangsúlyozta Magyar Péter közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök azt mondta, haladéktalanul el kell kezdeniük az uniós források hazahozatalát, a gazdaság beindítását és az állami közszolgáltatások fejlesztését. Hozzátette, hogy az új országgyűlés megalakulása után az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt.
4: A Tisza kormány Magyarországért és minden magyar emberért fog dolgozni. Azért fogunk dolgozni, hogy szolgáljuk a csodálatos hazánkat és minden magyar embert. Valamint azért, hogy visszaadjuk a hitet abban, hogy érdemes itt élni, dolgozni, jövőt tervezni és családot alapítani. Azért, hogy egy működő és emberséges országban élhessünk.
3: Magyar Péter arról is beszélt, hogy miért jelölte sógorát, Mellétei Barna Mártont igazságügyi miniszterének. Azt mondta, az volt az elsődleges szempont, hogy ki tudja a legfelkészültebben és morális meggyőződéssel, megingathatatlan tisztességgel képviselni a működő és emberséges Magyarország programját, hangsúlyozta. Bíróként dolgozó húga felfüggeszti aktív bírói tevékenységét, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerülje. A Tisza párt visszautalja Váberer György 100 milliós támogatását, közölte Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt írta, a nagyvállalkozó egy interjúban arról beszélt, hogy másfél éve támogatja a Tisza pártot, eddig összesen 100 millió forinttal. Magyar Péter szerint Váberer 5 nappal a választás előtt valóban átutalt 5x 20 millió forintot a Tisza számlájára, de előtte semmit. A Tisza elnöke úgy fogalmazott, még a látszatát is szeretnék el kerülni annak, hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót, oligarchát kössenek hozzánk. Ezért az 5x 20 millió forintot Váberer Györgynek hétfőn visszautaljuk. A Tisza kormány visszaállítja a szabad szülésszorvos választást, jelentette be közösségi oldalán a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be, úgy fogalmazott. Egy olyan országban szeretnénk élni, ahol a munka és a család nem egymás rovására megy, ahol a gyermekvállalás nem hátrány, hanem megbecsült döntés, ahol a nők ugyanazért a munkáért ugyanazt az elismerést és ugyanazt a bért kapják. Horváth László drogügyi kormánybiztos veszi át Szécsi Zoltán helyét a Fidesz frakcióban. Ezt Gulyás Gergely, a Fidesz leendő frakció vezetője közölte, miután a háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó bejelentette, személyes okok miatt nem ül be a parlamentbe.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Sürgős összehangolt fellépést sürgetnek a közel-keleti feszültségek eszkalációja miatt a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségéhez tartozó országok energiaügyi miniszterei. Az iráni háború miatt kialakuló üzemanyagválság különösen Dél-Kelet-Ázsiát érint érzékenyen. Az importfüggőség fokozza a térség gazdaságára nehezedő nyomást és növeli az inflációt. Horváth Judit, a közmédia szingapúri tudósítója elmondta. A helyzetre reagálva Tájföld újraindított a széntüzelésű erőműveit. A Fülöp-szigeteken nemzeti energiaveszélyhelyzetet jelentettek be. Vietnám pedig felfüggesztette a nyersolaj exportot.
5: ami biztos, hogy a térség ellátását több forrásból kell biztosítani. Ennek egyébként több eleméről is döntöttek e heti ülésükön az ASEAN gazdasági miniszterek. Talán az egyik legfontosabb eszköz az ASEAN kőolaj biztonsági keret megállapodásának a fokozása. Ez tulajdonképpen egy kölcsönös kőolaj megosztási rendszer, amelyik az információ megosztáson és az önkéntes segítségnyújtáson alapul.
3: A turizmus átrendeződésével járhat a közel-keleti olajválság. A turisták jó része már közelebbi célpontokat választ, és a repülőhelyet vonattal utazik. A változás komoly hatással lehet a gazdaságra is, mivel a turizmus húzó ágazat, és rengeteg ember megélhetését biztosítja. Erről az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója beszélt, aki hozzátette, Magyarország biztonsága felértékelődhet, és ismét népszerű lehet a környező ország turistái között. Pásztor Szabolcs szerint a helyzet hasonló a Covid-járványhoz, amikor a belföldi turizmus került előtérbe.
6: Akkor ugye nem voltak repülőjáratok, nagyon sokan a közeli lokációkat, a desztinációkat részesítették előnyben. Ez most is így lehet, hiszen amikor kimarad a repülőjárat, vagy drágább a jegyár, akkor az utasok leginkább a közeleső településeket, desztinációkat részesítik előnyben. Ez felpörgetheti a belső turizmust, ami ugye tulajdonképpen jót tesz a gazdaságnak természetesen. Bizonyos szempontból valahol átrendeződés lehet külföldi, illetve belföldi turisták között.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: Május végén átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak a projektnek, amely az autópálya bővítését és korszerűsítését célozza. Az M1-es naponta 80-100 ezer jármű használja, és a nemzetközi tranzitforgalom szempontjából is kiemelten fontos. Az új Biatorbágyi csomópont és a főváros közötti szakasz lesz az első, ahol elkészül a végleges pályaszerkezet. Erről már Szimics Kulászló, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Kommunikációs Igazgatója beszélt.
7: Május végével a Biatorbágyi felhajtót át tudjuk adni a forgalomnak, és azt várjuk, hogy az agglomerációs közlekedés ebben az időpontban már könnyebb lesz. Lesz egy másik könnyítés az itt élők számára, ez a Pátyi és Biatorbágy közötti, itt olyan munkálatok zajlanak, amelyek egy alagutat érintenek.
3: Miniszterként azt fogom kérni a MÁV vezetésétől, hogy az idei nyárra minden rendelkezésre álló eszközzel és erőforrással készüljenek fel, és ha kell, ne szégyeljenek segítséget kérni az európai társvasutaktól sem. Ezt írt a közösségi oldalán a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid hozzátette, egyik napról a másikra a vasúti közlekedés ilyen örökség mellett biztosan nem lesz tökéletes, de amit biztonsággal ki lehet hozni, azt a vasutasokkal közösen ki is fogják hozni. Pörög a belföldi turizmus a hosszú hétvégén, erről Kis Róbert Richárd beszélt az M1-en. A turisztikai szakújságíró elmondta, ilyenkor a vendégészakák száma elérheti a 500 000-t is. A legnépszerűbb úti célok közé tartozik Eger, a Balaton és Hajdúszoboszló.
8: Ezen kívül pedig, ha a városlátogatásokat figyeljük, akkor Sopronba, Pécsbe is mennek még turisták, hiszen ilyenkor kellemes sétákat lehet tenni, mert azért olyan rekkenő hőség nincsen, de most már ezen a hosszú hétvégén jó idő van. Úgyhogy látjuk azt, hogy tényleg pörög a belföldi turizmus, sok rendezvény, sok esemény várja a látogatókat, sok olyan szálláshely van, ami tényleg új, vagy pedig felújított, vagy pedig régi, és már szeretik a vendégek, megszokták azt, hogy jó a kiszolgálás, és kellemes vendégészakákat tudnak itt eltölteni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire napos idő lesz, eső nem valószínű, a szél főként keleten megélénkül, napközben 19-24 fok, este 12-17 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
9: Távolabb került a bronzéremtől a Zalaegerszeg a labdarúgó NB1-ben. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hátrányból fordítva 3-1-re nyert a Puskás Akadémia Zalaegerszegen a labdarúgó NB1 32. fordulójának nyitó mérkőzésén, és ezzel a felcsútiak 3 pontra megközelítették a tabellán a kékfehéreket. Első magyar csapatként bejutott a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjébe a Tatabánya, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyács együttesét a 3. számú európai kupasorozat elődöntőjében a visszavágón. A magyar csapat így összesítésben 68-64-re nyerte meg a párharcot. Vereséggel kezdte a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornát a magyar női vízilabda válogatott. A miénk 12-8-ra kaptak ki az Amerikai Egyesült Államoktól a nyitányon. 8. helyen végzett Rasovszky Kristóf és Fábián Bettina 10 kilométeren a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának szardiniai állomásán. A férfiaknál az olimpiai bajnok Rasovszky mellett Betlehem Dávid is indult, és ezúttal 18. lett. Még a nőknél Mihályvári Farkas Viktória ugyanezen a helyen végzett. Teljesítette 400 méteres gyorsúszásban a honi szövetség által meghatározott Európa-bajnoki szintidőt Pádár Nikolett a Fort Lauderdale Open elnevezésű versenyen. Az Egyesült Államokban tanuló magyar versenyző 4 perc 8,49 másodperces eredményével a 4. helyen végzett ebben a számban, és ő a 7. magyar, aki már biztosan ott lehet az augusztusi párizsi EB-n. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztalitenis csapat világbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott Svájctól a főtáblára jutásért játszott mérkőzésen. A magyar férfi válogatott bejutott a legjobb 32 közé. Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Formula 1-es sprint kvalifikációt a Miami nagydíjon, így holnap ő rajtolhat az érről a sprint futamon. Mögötte Kimi Antonelli végzett a második helyen a Mercedes-szel, és a harmadik rajtkockáról a szintén McLaren-es Oscar Piastri indulhat majd. Köszönöm a figyelmet!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok. Beszélgettünk eddig is már a sárkányhajózásról, és azt ígértük, amikor elköszöntünk, hogy elárulod, hogy hogy néz ki egy edzés nálatok.
2: Először is ugye vannak technikai evezések, akkor így kezdjük az edzést egy technikai evezéssel, aminél a legfontosabb, hogy mindig együtt, ugye összhangban együtt evezzünk, és akkor vannak technikák, hogy gyorsabban hogyan tudunk együtt evezni, fokozó ütemekben hogyan tudunk együtt evezni, és akkor vannak távok, amiket levezünk együtt.
1: Te mit szeretsz legjobban ebben a sportban? Említhetsz többet is, mert látom, hogy nem nagyon tudsz választani.
2: Igazából mindent szeretek. Beülni a hajóba, együtt evezni, utána együtt kiszállni a hajóból, együtt örülni, várni a versenyeket, hogy mit hoz a következő verseny, hogyan fog sikerülni, együtt örülni, egy csapatnak a része lenni.
1: Mit érzel, amikor beülsz a hajóba?
2: Örömet. Várom azt, hogy kellemesen elfáradjak, kievezzem magamból a napi fáradalmakat. Ez a tipikusan ez a leeresztem a gőzt.
1: Mert hogy olyankor nyilván a csapattársakon kívül, de csak te vagy, a víz, a hajó.
2: Így van, meg az ütem. És az a monoton ütem, az miközben erősen kell evezni, tehát nem csak úgy evezgetünk, ez kitisztítja az ember elméjét, és azt a sok, mert ugye mint gyógyszerész azért eléggé lefáradok szellemileg, és így meg még fizikailag is pluszba, úgyhogy este, mikor hazérek, akkor már fizikailag elfáradok, de ez felfrissít engem szellemileg, és egy ilyen jó leső érzés.
1: Kinek ajánlanád ezt a sportot, akár fiatalabb, vagy akár idősebb legyen?
2: Mindenkinek, aki szeret társaságba lenni, szeret emberek között lenni, szeret valakihez tartozni. Mindenkinek ajánlom, aki vágyik valami újdonságra, mert ezt a sportot egyébként szerintem el lehet kezdeni idősebb korban is. Kitartónak kell lenni, fizikálisan azért kíván egy jó fizikumot, kitartást, de ezt ebben segít majd a csapat. Tehát, hogyha ez nem megy magától valakinek, mert kell egy kis löket, akkor a csapattól majd meg fogja kapni, mert ha nem teljesít, akkor azt úgy is piszkálni fogják, hogy gyerünk, gyerünk azért, na, egy kis súly felesleg, az sem árt, hogyha felhívják a figyelmet, hogy hát, azért, mert nálunk mérlegelés is van, felhívják a figyelmet, hogy hát azért itt még egy pár kilót azért le lehetne adni. Hát minden plusz kiló, plusz teher a hajóban, ami fölösleges, úgyhogy én is ledobtam 20 kilót körülbelül pár év alatt.
1: Mert hogy itt aztán tényleg így van, egy hajóban neveztek, egy a cél. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem ma is, és a sárkányhajózás világába bevezettél bennünket.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szentirmai Olgi gyógyszerész, sárkányhajós világbajnok volt a mai vendégem itt az Éles Stílus magazinban.
0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

lekedsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Várni rád, ez szólt Nagy Bogitól itt a Petőfin Minden Magyar. Már nem kell tovább várnod, ugyanis kezdődik a Csukás Meseóra. Tel is tele, szép mesékkel, zenékkel, gyerekdalokkal, mondókákkal, nyelvtörőkkel, úgyhogy kapcsolódj egy kicsit ki, utána pedig Szabó Erika színésznővel fogok beszélgetni, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is mesés időtöltést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Jogerős a választások eredménye, elkezdődött a balatoni hajózási szezon, folytatódik a napos idő.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében a Debrecen felé vezető oldalon felborult egy kamion. A 28-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, de ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki a leendő miniszterelnök. Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak. Lemondott a HunRen kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról, Lovász László közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. Hosszú távú hatásai lehetnek, ha év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ingadozik, és ez hatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utat sokat. A Szántódi Komp pedig már este 9 óráig

0: Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Én nagyon szeretem.
0: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
4: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Ti tudtok már biciklizni? Igen, nagyon ügyesek vagytok, és emlékeztek arra, amikor megkaptátok ezt a bizonyos kétkerekűt, vagy akár háromkerekűt, és először fölpattantatok rá? Én tisztán emlékszem a saját bicikli szerzésemre, és arra is emlékszem, hogy a kisgyermekeim hogyan tanultak biciklizni. Ha becsukom a szemem, még most is látom őket, ahogy vidáman és mosolyogva fölpattannak a bicikli nyergére, és már szállnak is a széllel. Most egy ilyen mesét hoztam nektek, Sztelek Csillár története, Döme biciklizni tanul. Na, hallgassuk, hogy Döme hogy birkózik meg mindezzel. Majd én oda vezetlek, mondta Bence lelkesen. Döme 6 éves születésnapjára egy gyönyörű kétkerekű kerékpárt kapott. Persze meg kellett dolgozni érte. Bekötött szemmel ki kellett találnia, mi lehet az ajándék. Hurrá! Kiabálta, mikor rájött, és lekapta a szeméről a sálat. Ez gyönyörű! Örvendezett, és már szállt is fel a biciklire. Apa erősen tartotta a jobbra-balra dülöngélő járművet, és körbe vezette a lakásban. Együtt örültek Döme örömének. Hogy nézek ki? Kérdezte Döme, amikor felvette a gyönyörű új bukós isakot és a térdvédőket. Nagyon jól áll, állapította meg apa. Én is kész lettem, indulhatunk. Apa hozzáerősített egy botot Döme bicikliéhez, hogy gyakorlás közben meg tudja tartani oldalra dőlés ellen. Hú, ez írtó jó! Kiabált Döme, miközben taposta a pedált. Apáról 5 perc múlva ömlött a veríték. A következő nap már nagyon jól ment a biciklizés. Apa néha-néha a botot is elengedte. Ne fogjad! Ne fogjad! Hajtogatta Döme szünet nélkül. Már csak az elindulásnál és a megállásnál kellett a segítség. Lassíts, Döme! Lemaradtam! Döme egy pillanatra hátra akart nézni, de megbillent. Auf! A bicikli az úttes szélének ütközött. Döme tenyere lehorzsolódott. Gyorsan bementek a sebet lefertőtleníteni. Döme sírt, nagyon fájlalta a kezét. Többet nem biciklizek, jelentette ki elkeseredetten. Mindjárt bekötöm, és akkor nem fog ennyire fájni, puszilta meg anya. Tudod, így van ez, ha meg akarunk tanulni valamit, akkor az sokat kell gyakorolni, és néha az eséseket és kudarcokat is el kell viselni. De meglátod, holnap már jobban fog menni. Ne sírj, vigasztalta Anna is. Másnap nem fájt már Döme tenyere, és a kedve is visszatért. Persze az esés miatt egy kicsit félősebb és óvatosabb lett. Ne engedj el, apa, ne engedj el, apa! Most eféléket ismételgetett. Ahogy azonban kezdett egyre jobban menni az elindulás egyedül, az önbizalma is megerősödött. Már nincs is szükséged, dicsérte apa. Pénteken, néhány ismétlő futam után, apa és Döme úgy döntöttek, elérkezett a bemutató ideje. Anyáék, a nézőközönség, a járda szélén sorakoztak fel. Figyelem! Kiabált Döme, és mint egy győztes hadvezér, úgy hajtott el előttük az úttesten. Óriási taps kísérte, a nézők le voltak nyűgözve. Hadd menjek én is, kérte Bence. Apa a kicsiket is elvitte egy körre, bár a lábuk a pedálhoz még nem ért le. Még egy hetet gyakorolt Döme egyedül. A következő hétvégén felcsatolta mindenki a bukós isakját, és a közeli erdőbe indultak. Úgy örülök a biciklimnek, mondta Döme az egyik pihenő alkalmával. Én meg annak örülök, felelte apa komolyan, hogy ilyen kitartással és elszántsággal megtanultad használni. Az emelkedőktől kicsit elfáradva, de mégis nagyon vidáman értek haza.
5: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén.
0: Lépjetek be a mesék birodalmába!

olvassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rákati vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, egyetlen kívánság. Még az ősidőkben történt, amikor a bölcs, öreg, természetapó úgy döntött, minden növénynek legyen zöld a szára és a levele, de a virága maradjon fehér. Úgy gondolta, ha külső formájukban változatosak, színben azonban egyformák lesznek, sohasem fognak összeveszni, nem irigykednek majd egymás szépségére. Hosszú ideig így ment ez, míg nem egy télvégi napon a hóvirág, hogy megszabaduljon a vállán lustálkodó utolsó hópelyhektől, megrázta harang alakú fejecskéjét, és az akkorát csendült, hogy felriasztotta álmából a békésen szunyókáló fehér ibolyát. A bonyodalmak ekkor vették kezdetüket. A szerény ibolyának ugyanis azon nyomban lelki ismeret furdalása támadt. Bizonyára elaludt, ezért egyenesen neki szánták a hangos ébresztőt. Nagy nehezen kikecmergett a még kemény hópáncél alól, hogy szétnézzen a külvilágban. Körbe kémlelve azonnal rájött, ez még nem az ő ideje, vagyis odébb van még a tavasz. Fázosan húzta magára zöld leveleit, de így is majd megfagyott, nem bírta abba hagyni a didergést. A dermesztő hideg hamarosan kékre festette fehér szirmait. Mikor kissé megenyült az idő, és olvadni kezdett, a tócsák fénylő felszínén meglátta önnön tükörképét. Meglepődött nagyon, hogy milyen szépen mutatnak fagytól megkékült szirmai. Nem is bánnám, ha így maradna, szólalt meg fennhangon. Aztán magában tovább gondolta a dolgot. Ha természet apu meglátja, biztosan nem engedi, hogy megtartsam a kék szirmokat. Bár csak megtarthatnám őket, sóhajtotta. A pajkos szél felkapta a sóhajt, és maga előtt, kergetve, űzve, egészen természet apó füléig juttatta. Természet apó nem hiába volt öreg és bölcs, a sóhaj a szívéig hatolt, és megértette, hogy minden virág, akármilyen kicsi és szerény is, boldogan viselne szebb külsőt, hiszen a szépség iránti vágy mindenki szívében titkon ott lapul. Végül is attól a világ is tarkább, élvezhetőbb lenne. Elhatározta hát, hogy korábbi döntését megváltoztatva egyetlen kívánságát teljesíti minden virágnak. Az elhatározást tett követte, s elindult, hogy sorra látogassa kedves virágait. A hóvirág, mely kitüntetésnek érezte, hogy a hóról kapta a nevét, teljesen meg volt elégedve a külsejével, így azt kérte, maradjon minden úgy, ahogy van. A kis ibolya a szirmai kék színére volt büszke, ezért azt kívánta, hogy az ne is változzon meg többé. A földből A melengető nap sugaraira előbúvó Kankalin magatartása azonban ugyancsak meglepte természet apót. A kis haszontalannak még ki sem simultak a hosszú téli szúnyogálásban meggyűrődött apró levelei, amikor már is megjegyzést tett a közelében viruló, új színben pompázó ibolyára. Egyeseknek lehet, másoknak meg nem. Kirini a tömegből? Ezt meg kiengedte meg neked? Förmet rá az amúgy is félénk virágra. Te is kívánhattál volna egyet, egyetlen egyet, ha nem lennél ilyen féltékeny és önző. Látom, egészen elsárgultál az irigységtől, szólalt meg természetapó. Maradj is így, mert ez meg az én kívánságom. Természetapó a gyöngyvirágtól is megtudakolta, mit szeretne. Ez, hogy össze ne téveszék a harangvirággal, fehér virágcsengetyűi kelyhébe finom illatot kért. A harangvirág, mondván fehér harangjai a gyöngyvirágnak is vannak, világos rózsaszín kívánt lenni, meg is kapta. Kívánság terén azonban a tulipán még a bölcs öregnek is fejtörést okozott, ugyanis nemhogy nem kívánt semmit, megszólalni se volt hajlandó, szorosan összezárta a szirmait. A többiek azonban igen kedvelték ezt a társukat, sorra dicsérték hát kecses alakját, karcsú, hosszú szárát, formás szirmait, lándzsás alakú leveleit. Még a szél is azt susogta, szép vagy, nincs miért szégyenkezned. A kis tulipán nem bírta sokáig elviselni a bókokat, egyszer csak elpirult tőlük az összes virágszirma, ettől még szebb lett. Így a ki nem mondott kívánsága is teljesült, csodálatos piros tulipánná vált, és úgy is maradt, mindörökre. Természetapónak köszönhetően a többi fehér virág is színt vagy illatot kapott, kiki kívánsága szerint. És mivel jól és okosan tudta kívánni, így lett általuk sokszínűen tarka, illatos és gyönyörű a virágunk.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Móricz Zsigmond, Iciri-piciri. Elmondja Kassai Katalin. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy iciri-piciri házacska. Ott lakott egy iciri-piciri kismacska. Volt annak két iciri-piciri kisökre, rákaptak egy iciri-piciri kis tökre. Csizmát húz az iciri-piciri kismacska, hová lett az icipiciri barmocska? Bejárja az icipiciri kis erdőt, és nem leli az icipiciri tekergőt. Bejárja az icipiciri kaszálót, és nem látja az icipiciri kószálót. Rátalál egy icipiciri kis tökre. Bánatában icipicirit meglökte. Felfordult az icipiciri tököcske, benne a két icipiciri ökröcske. Megörült két icipiciri ökrének. Vége van az icipiciri mesének.
3: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás mese óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lépj be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Kedves gyerekek, ma egy olyan mesét hoztam nektek, ami a mosolyról szól, a mosoly fontosságáról. Tudjátok, az ingyen van. A mai világban mindenért fizetni kell szinte, de ha mosoly ingyenes, és nem csak te leszel boldog tőle, hanem akinek átnyújtod a te mosolyodat, adni mindig jobb, mint kapni. A mosolyjal meg mindez többszörösen igaz. Mikola Péter, egy mosoly az ára. Szia, bácsi! Nem ül itt senki melletted? Megengeded, hogy ide üljek? Kérdeztem. Nem várok senkit, leülhetsz, felelte, de valahogy olyan mogorva volt a hangja. Köszönöm, válaszoltam. Olyan furcsa volt, hogy nem nézett rám, amikor szóltam hozzá. Csak merett maga elé. Felé fordultam, de nem nézett vissza rám. Egyszer csak rám nézett, de nem volt semmi barátságos a tekintetében. Rámosolyogtam, de se szó, se beszéd elfordította a fejét. Szomorú vagy, bácsi? Kérdeztem tőle. Újra rám nézett, ugyanazzal a morcos tekintettel. Akkor eszembe jutott, amit apa mondott. Gyerekek, mosolygyűjtő portjára indulunk. Próbáljunk minél több mosolyt csalni az emberek arcára. Újra rámosolyogtam, de hiába. Felém fordult egy pillanatra, de nem nézett rám. Kicsit előre hajoltam, hogy észrevegyen. Amikor végre rám nézett, újra mosolyra kanyarítottam a számat, éghuncutabbul, mint eddig. Kíváncsian vártam a hatást.
2: Mi van? Mit somolyogsz itt, mint egy vadalma?
1: Kérdezte, de kicsit se lett kedvesebb.
2: Sőt.
1: Bácsi, haragszol rám, megbántottalak. Ez így nem ér, rád mosolyogtam, és te nem mosolyogtál vissza. Nincs jó kedved?
2: Nem tudok én már mosolyogni. Én már régen elfelejtettem, hogy kell azt csinálni, válaszolta.
1: Húha, akkor te elromlottál, akkor el kell vinni téged a szervízbe.
2: Hová, te gyerek? Szervízbe?
1: Kérdezett vissza. Igen, ahol megjavítják benned, ami elromlott, hogy újra tudj mosolyogni.
2: Nem megy az már nekem. Úgy lehet, ahogy mondtad. Én már elromlottam.
1: Ha elromlottál, akkor meg kell javítani téged, válaszoltam határozottan. Gyerekkorodban tudtál mosolyogni, ugye? Kérdeztem tőle.
2: Igen, akkor igen. Nevetni is. Olyan voltam, mint a többi gyerek. De az nagyon régen volt. El se tudod képzelni, milyen régen.
1: Vissza tudsz emlékezni, hogy mikor romlottál el? A bácsi maga elé nézett és elgondolkozott.
2: Nem is tudom. Úgy se értenéd meg, te gyerek.
1: Biztosan oka volt.
2: Az lehet.
1: De ha szeretnéd, segítek megjavulni.
2: Fordultam felé a vadalma mosolyommal.
1: A tesómat is mindig meg tudom nevettetni, ha sír. Meg anyát is, ha fáradt. Látod, ő ott az apukám, ő pedig a tesóm. Úgy jöttünk ma el otthonról, hogy azt játsszuk, minél több embernek mosolyt csalunk az arcára. Az előbb a savanyúságos néninek vágtunk savanyú képet. Ő nem csak mosolygott, hanem kacagott is. Nagyon finom uborkát kaptunk tőle, amiért megnevettettük. Tudod, bácsi, én emberszerelő is vagyok, ha arra van szükség. Ha szeretnéd, megjavíthatlak. Ha pedig majd újra tudsz mosolyogni, akkor te is lehetsz emberszerelő.
2: Tágra nyílt szemmel nézett rám. Mi vagy te, emberszerelő?
1: Igen, megszerellek, ha akarod. Akarjad?
2: Kérleltem.
1: Te megjavulnál, én pedig elmondhatnám anyának, apának, meg a tesómnak, hogy megjavítottalak.
2: Ilyet még nem hallottam.
1: Nézett rám csodálkozva, de valahogy már nem volt olyan bántó a hangja. Szúrós a nézése, és már nem maga elé nézett, hanem a szemembe.
2: És mi lenne a fizetség a munkádért?
1: Egy mosoly az ára,
3: válaszoltam csibész hangon.
4: Egy mosoly, se több, se kevesebb.
2: Várj egy kicsit. Végig kell gondoljam, ki tudlak-e fizetni.
1: Ekkor apa lépett oda hozzánk.
5: Jó napot kívánok!
1: Köszönt a bácsinak. Gyere, köszönj, és indulunk. Még egy perc, apa, még valamit be kell fejeznem.
5: Na nem bánom, addig veszünk anyának virágot.
4: Figyelj, bácsi, mennem kell, de adok neked valamit.
1: Benyúltam a zsebembe, ahol ott rejtőzött az a szép formájú, csillogó kavics, amit Annával találtunk.
4: Ez a kavics egy varázskavics. Neked adom, tedd a zsebedbe. Ha mosolyogni támad kedved, nyúj be érte, szorítsd a markodba, és meglátod, visszatalál hozzád a mosolyod.
1: Átnyújtottam neki a csillogókövet. Ő a kezébe fogta, nézegette. Apa állt mellettem, és felém nyújtotta a kezét.
5: Köszönj szépen, viszontlátásra, mondta.
4: Viszontlátásra? Ne felejtsd el, bácsi, amit mondtam.
1: Súgtam oda neki.
4: Ha már a kavics nélkül is tudsz mosolyogni, add oda valakinek, akinek szüksége van rá.
1: Nem nézett fel, a kiskövet méregette, úgy köszönt.
2: Viszontlátásra.
5: Ki volt ez a bácsi?
1: Láttam, jót beszélgettetek, mondta apa.
4: Ismered?
1: Kérdezte Berci.
4: Igen, most már igen.
1: Visszafordultam, a bácsit kerestem a szememmel. Azt a kezét mutatta felém, amelyikben a kavicsot tartotta, amikor elváltunk. A távolból is a szemembe nézett, és mosolygott. Visszamosolyogtam rá.
4: Igazad volt, apa, működik a varázserő.
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.

0: tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
1: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. Közeledik az anyák napja, ami minden generációnak egy kicsit mást jelent, de természetesen a csoda anyukákról szól minden korosztálynak ez a nap, és itt is van velem egy csoda anyuka, Szabó Erika színésznő. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Megint egy kicsit nosztalgiázunk, menjünk vissza a te gyerekkorodba, hogy számodra mit jelentett az anyák napja, te hogyan készültél ezekre az alkalmakra?
1: Hát mindig verssel készültem, és én egyébként nyilván egy ilyen nagyon szerepelni szerető kislány voltam, úgyhogy nagyon szerettem a lehetőséget, hogy szerepelhetek egyet anyukámnak. Tehát, hogy így nagyon, nagyon szerettem, meg nyilván a mai napig, tehát most is készülünk virággal, majd megpróbálok a kisfiamnak egy ilyen 4 sort megtanítani azzal kapcsolatban, hogy kell fölköszönteni az anyukákat, mert ugye tavaly ez még nem volt nála így egy évesen aktuális, de készülünk, meg beszélgetünk róla, tehát hogy az anyák napja az nekem sem csak az anyákról szól, hanem nyilván a nagymamákról, neki már dédmamáról, úgyhogy mindenkit végigjárunk, felköszöntünk, és hát a férjem szokott gondoskodni arról, hogy a kisfiam engem is felköszöntsön.
0: Már látod a jeleit, hogy készülnek valamivel?
1: Hát egyelőre még nem, de mindig szoktak erre figyelni, vagy hát szokott erre egyelőre a férjem figyelni, meg szerintem ez fontos, hogy ezeket az ünnepeket, a húsvétot, az anyák napját, a karácsonyt, hogy ezeket így úgy adjuk át egymásnak, tehát hogy nem azért, hogy én, mint anyuka, majd mindig fel legyek köszöntve anyák napján, hanem hogy ez így fontos része szerintem a kultúránknak, meg én egyébként imádok virágot venni az anyukámnak, hogy tulajdonképpen én nagyon szeretem.
0: Gondolom, kapni is szeretsz virágot.
1: Igen, de én venni másnak jobban szeretek. Tehát, hogy akkor el lehet menni így a kertészetbe is keresgélni valamit, és mindig gondoskodom arról, hogy magamtól is kapjak valami virágot. Úgyhogy igen, adni főleg.
0: Kedves Petőfi Rádió hallgató, te is lem majd meg anyukádat valamilyen szép virággal, egy kis kedvességgel, mi pedig nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Szabó Erika színésznővel, itt a Csukás meseórában.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsok Laurával és mai vendégemmel Szabó Erika színésznővel. Folytatjuk a beszélgetést, kicsit hangolódunk az anyák napjára, és nem tudom, hogy mennyire látsz abban változást. Annak idején nem volt kellemetlen és nem volt ciki az anyukáknak készülni verssel, mondókával, akár óvodai programmal. Most hogy látod, mennyire változott ez meg így a gyerekek körében, hogy ciki ilyennel készülni?
1: Szerintem a kisebb korosztálynak egyáltalán nem, sőt, hát szerintem az ő nyelvük az pont a vers, a mondókázás, és nagyon szeretik is. Nyilván minden gyerek más, és nem is gondolnám azt, hogy ciki, de mondjuk az, hogy a gyerekek mennyire szeretik ezt a fajta szereplést, ami régen volt, hogy kiállítottak minket fehér harisnyában és kis fekete szoknyában, ezt amennyire én így a környezetemből tudom, igen, nem minden óvodában gyakorlat, pont azért, mert ez a korosztály még nem feltétlen élvezi ezt, és igazából szerintem, főleg a kisgyerekeknél az a cél, hogy olyan dolgokat csináljanak, ami nekik örömet okoz, és amit élveznek. Minden gyerek más, és valamelyik gyerek egy kicsit introvertáltabb, neki nyilván ez egy stresszfaktor, és nem fölösleges stresszfaktort okozni a gyerekek életében, az nem helyes. Úgyhogy szerintem nem is feltétlen arról van szó, hogy ciki, hanem nyilván az óvoda pedagógusok arra figyelnek, ami a gyerekeknek a legjobb, és az anyukáknak is a legjobb. Van olyan gyerek, aki mondókázósabb, aki jobban szeret így megmutatni magát, de van olyan gyerek, aki meg rajzolni szeret valakit, de abban így anyukaként biztos vagyok, hogyha az ember kap egy kiszínezett virágot, vagy egy rajzot, vagy csak egy nagy ölelést, akkor pontosan úgy elérzékenyül anyák napjakor, mint hogyha feszengve elmondanak neki egy verset egy óvodai ünnepségen, szóval, hogy szerintem mindig az a cél, hogy a gyerekeknek és természetesen ezáltal az anyukájuknak is ezek a pillanatok adjanak, és semmi olyan dologban nem szabad őket így beletolni, amiben ők egy kicsit is rosszul érzik magukat. Szóval, hogy legalább ez az ilyen 6 éves korig időszak legyen az, ami nekik tényleg az önfeled gyerekkorról szól.
0: De nem csak ezek a pillanatok csodásak, hanem azok is, amikor este akár az anyuka, apuka, a gyerkőccel összeül és mesét olvasnak. Ez mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek csodás pillanatokat ad, eredményez. Ha egy kicsit most az esti mesélésről beszélgetünk, akkor mennyire látod, mennyire változott meg ez, hogy hol az a határ, amitől már cikinek tartják a gyerekek, hogy neked még az anyukád vagy az apukád olvas esténként mesét?
1: Az a szerencse egyébként szerintem, hogy nagyon-nagyon sokféle gyerek irodalomban, nagyon sokféle korosztálynak, és lehet olyat találni, ami nem feltétlen úgy mese, mint nem tudom én a Csipke Rózsika. Nyilván szerintem a lányoknál ez a határ, ez egy picit máshol van, tehát ők lehet, hogy ezeket a tündérmeséket is szívesebben hallgatják, de alapvetően szerintem az a lényeg, hogy azt a fajta könyvet találjuk meg, ami az adott korosztálynak érdekes. És hogy az is kérdés, hogy mit nevezünk mesének. Tehát, hogy a mese az feltétlen az-e, hogy akkor a legkisebb fiú elindul és megszerzi magának a királylányt, vagy adott esetben az is mese, hogy nem tudom én, hogyan repül föl a rakéta az űrbe és hódítja meg a világűrt. Tehát, hogy igazából, hogy egy fiktív történet a mesélés, vagy az, hogy egy könyvön keresztül megismerjük a világot. Tehát, ugye ez is, tudod, ennek a határai is, hogy hol vannak. De én például voltam nem olyan rég egy iskolai olvasóversenyen, Táborfalván, csodálatosan olvastak a gyerekek a korosztályuknak megfelelő irodalmat, és azt láttam, hogy ezt a mondjuk ilyen 6-tól 10 éves korosztályt, ahol én zsűriztem, ezeket mennyire kinyitja, és projektmunkát készítettek, és rajzoltak hozzá. Tehát ott már ez az önálló olvasás is megjelenik, és elképesztő, hogy micsoda ereje van egyébként az írott szövegnek.
0: Teljesen egyetértek veled, és egyébként szerintem a mese nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is egyaránt szól. Kortalan, köszönöm szépen, hogy ma reggel is a vendégem voltál. Szabó Erika színésznővel beszélgettünk itt a Csukás meseórában.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Mi a vesti terv? Hogy meg tudunk-e ma mi indulni úgy, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
2: Mert akkor hazamész,
1: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: az, hogy tényleg nem sok darab van, de akkor abba szűzünk a műfőt.
1: Igen.
0: De akkor telibe, nem csicskál.
1: Én benne se vagyok. Egyáltalán egy ide.

0: ijeszt meg, ezt szólt a Petőfin minden magyar. Téged se ijesszem meg, hogy ilyen gyorsan telik az idő, ugyanis már is reggel 8 óra lesz perceken belül, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig már száguldunk is tovább. A Hiperkarma kíván nekünk így reggelre jó szerencsét, ez a dal szól majd tőlük.
1: Megint rólad szólt a nap, nem maradtál le semmiről.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 30 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Jogerős a választások eredménye, emelik a katonák bérét Ukrajnában, folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Felborult egy kamion az M35-ös autópályán Hajdúböszörmény közelében a Debrecen felé vezető oldalon. A 28-as kilométernél lezárták a külső sávot. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához. Ezeket a testület elutasította. Az egyéni választókerületi eredmények már korábban mindenhol jogerőssé váltak. A jövő szombaton megalakuló országgyűlésben a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása és az igazságtétel lesz, jelentette ki a leendő miniszterelnök. Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Családi okokra hivatkozva mégsem lesz országgyűlési képviselő Szécsi Zoltán. Az olimpiai bajnok vízilabdázó az országos lista 211. helyéről került volna be a Fidesz frakcióba. Közben Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője közölte, Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja Szécsi Zoltán helyett. Átfogó haderőreform kezdődik Ukrajnában, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint jövő hónaptól emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a front szolgálat esetén. Ingyenesen látogatható már a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni

0: hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt is vagyunk május 2-án, szombat reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Gyönyörűen süt a nap, nagyon szép napnak nézzünk elébe, és nem sokára a Hiperkarma kíván nekünk jó szerencsét. Ezzel a

Micsoda hangulat, azonban a parti semmiféleképpen nem ér véget. Éjjel ott várok rád, ezt hallotta a Dr. Bérestől és a Mangorájztól itt a Petőfin Minden Magyar. Most a dalt hallottad, de a videoklipet is mindenféleképpen érdemes megnézned, mert a fiúk, a srácok meglepően jól táncolnak benne. Ha már Dr. Béres, akkor nemrég elkészítette a második Jimmy Másképes projektjét, ez pedig az Ugye nem bántad meg? Veréb Tomival dolgoztak együtt, ugye az első projektben pedig Radics Gigivel, és elárulta azt a titkot, hogy az öt Jimmy feldolgozásból az egyik mindenféleképpen a Jó asszony mindent megbocsájt lesz, úgyhogy jár nyitott szemmel, nézd a videoklipeket, és figyeld, hogy mikor jön a következő feldolgozása. Nyitott szemmel, ez szól most Franktől, itt a Petőfin. Legyen.

Erdőben nem jártál, ezt hallottad a 4-es Streettől, itt a Petőfin, minden magyar. A következő előadónk nem más, mint Saya Noé, azaz Mimi, akinek április 10-én volt az A38 hajón a lemez bemutató koncertje. A harmadik albumán 10 dal szerepel, és Miminek az elmúlt másfél évét ismerhetjük meg zenén keresztül. Élő hangszereléssel gazdag lett az album, sokat dolgozott együtt a zenekarával, és sok szempontból is újdonságot hozott ez az album, ugyanis több magyar dal is született. Az egyik dalhoz készült egy kis film is, ami teljesen véletlenül alakult így. Mimi egyik barátnőjét keresték meg, hogy kell-e valakinek esetleg egy jó kis film, egy videóklip, és természetesen egyből Mimire gondolt, Saya Noéra, ő pedig örömmel fogadta ezt a kis filmet, úgyhogy így született a következő dalhoz a videóklip, ez pedig nem más, mint a Driftwood, ezt hallod most itt a Petőfin.

Azaria introvertált dalát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Egy olyan dallal megyünk tovább, amiben Horváth Tomi kérte fel Kováékat a közös munkára. Eleinte még csak futólag ismerték egymást, de a közös munka alatt nagyon jóban lettek. Azonban az ő stílusuk teljesen eltérő, de ebben a dalban sikerült megtalálni azt a középutat, azt az arany középutat, ahol a Horváth Tomi is és a Kova az kis hangzás is megmarad. Elmondásuk szerint a tiszta szív és a szándék ritka, mint a fehér holló. Fehér holló, ez következik most itt a Petőfi.

0: vagyok, ezt hallottad itt a Petőfin, minden magyar. Persze, hogy jól vagy ma, és ennél csak jobban leszel, hidd el, nem sokára 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, és hogy még jobb legyen a kedved, utána ezzel a dallal folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Jogerős lett a választások eredménye, emelik a katonák bérét Ukrajnában. Folytatódik a napos szeles idő.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M35-ös autópályán a Berettyó-Újfalu felé vezető oldalon a 28-as kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között a forgalmat leterelik az autópályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, de ezeket elutasította a testület. A Tisza kormány legfontosabb feladatai az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki a leendő miniszterelnök. Magyar Péter ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések, és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Erősödött a gazdaság első negyedéves teljesítménye. A GDP a várakozásokat felülmúlva 1,7%-kal nőtt a tavalyi év első negyedévéhez képest. Ez leginkább a reálbéremelkedésnek, a fogyasztás bővülésének, valamint az olyan húzó ágazatoknak köszönhető, mint a turizmus. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról, Lovász László közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, nem ért egyet a szervezet vezetőinek utóbbi időben tett kijelentéseivel. Átfogó haderőreform kezdődik Ukrajnában, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint jövő hónaptól emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a front szolgálat esetén. Hosszú távú hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál. Erre figyelmeztetett az ENSZ. A Brent nyersolaj hordonként jára ingadozik, és ez hatással lehet az inflációra, valamint a gazdasági növekedésre. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos idő eső nélkül, a szél megélénkül, keleten megerősödik. Napközben 19-25 fok lehet. A nyugati ország részben ennél mellett

Nem hagyom. Ezt hallotta itt a Petőfin Minden Magyar. Én pedig nem hagyom, hogy a dal 2026 versenye feledésbe merüljön, ahogyan a versenydalokat se hagyom, hogy elfelejtsük. Most is egy ilyen dal következik, egy nem is akármilyen. Olyan, mint hogyha tegnap lett volna a döntő, azonban már jó pár nap eltelt azóta. Úgyhogy én most elhoztam neked a döntős dalok egyikét, ráadásul azt a dalt, ami az első helyezett lett a versenyben. Veled álmodtam, Revadémtől. Ez szól most neked itt a Petőfin.

Monte Carlo a Bermudától lesz, szólt most neked itt a Petőfin, minden magyar. Holnap biztos, hogy tudod, milyen napot ünneplünk, ugyanis május első vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy anyák napja, úgyhogy már remélem izítottad a gondolataidat, és kitaláltál már valami nagyon kedves gesztust anyukádnak holnapra, hogyha teheted, és még itt van veled, akkor mindenféleképpen köszönsd fel, hogyha még tanácstalan vagy, hogy mivel lebd meg őt, akkor segítsünk egymásnak, írd meg nekem ötleteket a 0630303380-as telefonszámra, hogy mit ajánlasz, mit találtál ki anyukádnak, hát ha más is ötletet merít belőle. Vagy hívhatsz is a 061-759-6060-as telefonszámon, és akkor élőben is elmondhatod nekünk. Várom az üzeneteket, addig pedig az anyukák, mivel hősök, ezért a hősöd következik most itt a Petőfi.

napot. Fekete-fehér, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Van fekete-fehér, van sárga, van barna, van rózsaszín, piros és hűsít, és általában tölcsérben kapható. Na mi ez? Természetesen a fagyi, úgyhogy fagyi imádók, figyelem, nem sokára elérkezik a Magyar Fagylalt napja, ez május 8-án lesz. A jeges finomság szerelmeseinek idén is érdemes piros betűvel bekarikázni ezt a napot, ugyanis ezen a napon országszerte több száz cukrászdában és fagyizóban lényegesen olcsóbban lehet ezt a legnépszerűbb nyári desszertet kapni. A szervezők célja továbbra is az, hogy ez a nap ne csak az olcsóbb fagyi élményről szóljon, hanem arról is, hogy az emberek felfedezzék a helyi kézműves fagyizókat, és közben a hazai vállalkozásokat is támogassák. Úgyhogy az a cél, hogy ez a nap a fagyiról szóljon, mindenféleképpen írt fel a naptáradba, tehát május 8-a. Én ott leszek, ez a dal következik most itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, én pedig Korcsok Laura vagyok, és május 2-án szombaton, azaz a mai napon is én kísérlek téged ezen a csodaszép délelőttön reggelen. Megyünk is tovább, lassan 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek most, utána pedig Janicsák Vecával egy labirintusba kerülünk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Jogerős a választások eredménye, ingyen lehet fürdeni a Keszthelyi strandon. Folytatódik a napos, de szeles idő.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
6: Az M35-ös autópályán a Berettyó-Újfalu felé vezető oldalon a 28-as kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt a Balmazújváros-Hajdú-Böszörmény csomópont és a Debrecen-Észak csomópont között leterelik a forgalmat az autópályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen 2 jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, de ezeket elutasította a testület. Donald Trump amerikai elnök tegnap levélben értesítette a kongresszust. Megszűntnek nyilvánítja az Iránnal folytatott fegyveres harcot. A bejelentése azt követően került sor, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás kell. Az elnök hangsúlyozta, hogy Irán továbbra is jelentős fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, ezért a tartós béke érdekében szükséges az éberség fenntartása. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remret technológia fejlesztőt kérte fel egy olyan 300 kilós műhold elkészítésére, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és az űr időjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Honren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi helikopter. Strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a Baratoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpongasztal is található a területen.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos idő várható, eső nélkül, a szél megélénkül, keleten megerősödik. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben ennél melegebb várható. Késő este 11 és 16 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rohan az idő, május 2-a szombat reggel 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Hangolódunk az anyák napjára, beszélgetünk sokféle témáról, programajánlóval is készültem, úgyhogy tarts velem, most pedig remélem szereted a labirintust, ugyanis ez következik.
1: Itt egy újabb óra.

A Titánt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Holnap anyák napja lesz, úgyhogy most egy kicsit segítünk, ötleteket adunk azoknak, akik még esetleg nem találták ki, hogy mivel lepik meg az anyukájukat. Kértelek, hogy üzenetben írd te is ötleteket. Andi Makúról azt írta: én minden évben készítek egy emlékdobozkát, teszek bele közös fotókat, kis cetliket, amikre azt írom, miért szeretem anyukámat. Mindig nagyon meghatódik rajta. Bence azt írta Bajáról: egyszer csináltam egy kuponfüzetet anyának. Olyanok voltak benne, hogy egy közös séta, vagy egy vacsora, amit én főzök, azóta is őrizgeti ezt az ajándékot. Ez nagyon jó ötlet, egyszer a húgom is készített egy ilyet anyukámnak, és egyébként a vacsora, amit én főzök kupon, ehhez tudunk segítséget nyújtani, ugyanis nem sokára befordultam a Konyhára című magazinunkban, Bada Mirko séf lesz a vendégem, és ővele pont egy ilyen fogást, vagy ilyen fogásokat fogunk készíteni, átbeszélni, ami egyszerű és nagyszerű, apukák, gyerekek számára könnyen elkészíthető, úgyhogy maradjatok itt velünk majd, és 11 órától füleljetek, jegyezzétek meg, amit Mirko mond, és készítsétek el holnap az anyukáknak, nagymamáknak, mert biztosan nagyon fognak neki örülni. Most azonban aznap éjjel ezzel megyünk tovább. Ez szól Paulinától itt a Petőfin.

0: café.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, ahogy ígértem, érkeztem, és neked hoztam pár programötletet a holnapi anyák napjára, amit semmiféleképpen nem érdemes kihagyni így családosan. Például holnap lesz az anyák napi tűzoltós program Pomázon. A gyerekek a Pomázi Önkéntes Tűzoltóság által vezetett feladatokon kipróbálhatják magukat, több állomáson is betekintést nyerhetnek a tűzoltók világába. Lesz még traktorozás a farm 60 éves Porsche traktorával, ugrálóvár és finomfalatok, és természetesen a részvétel ingyenes. Cifra Palota anyák napi program lesz a Műpában is, 10-től egészen délután 1-ig. Ide is ingyenes a belépés. A színpadi programok mellett egyébként a Ringató és a Csemete zenecsemege is várja majd a családokat. Ezek a közösen töltött pillanatok mindennél jobbak, mindennél fontosabbak. Van az a pillanat, amit sosem felejtünk el. Van az a pillanat. Ezt most itt a

álom szőtte, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Ma van május 2-a, Zsigmond névnap, úgyhogy köszönsd fel minden Zsigmond ismerősödet. Én is boldog névnapot kívánok nektek, és vannak születésnaposaink. Többek között ma ünnepli 51. születésnapját David Beckham, angol labdarúgó. Az 50. születésnapjához érkezett a mai napon Berecki Zoltán Emerton díjas színész, énekes, zenei producer, aki egyébként nem sokára ezt az 50. születésnapját egy jubileumi koncerttel ünnepli majd meg az Arénában. Május 23-án lesz ez a koncert, ami szerintem felejthetetlen lesz. Előtte azonban még van egy feljegyzendő dátum, ez május 7-e, ugyanis ezen a napon adják ki a közös dalukat Berecki Zoli és Pető Bruno. Érdekes ez a közreműködés, de én nagyon várom, hogy mi kerekedik ebből a dalból, és szerintem te is kíváncsi vagy már. Ó, igen, ez a dal következik itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar, én Korcsog Laura vagyok, és már robogunk is tovább a szombat délelőttünkben. Nem sokára 11 óra lesz, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Befordultam a konyhára. Bada Mirkó séf lesz a vendégem, és természetesen hangolódunk a holnapi anyák napjára, és szeretnénk tanácsot adni minden apukának, minden gyerkőcnek, fiatalnak, aki szívesen meglepni az anyukáját, nagymamáját egy finom holnapi ebéddel, és kedveskedne neki, hogy ne az anyukáknak kelljen főzni, úgyhogy tarts velünk, figyelj, sajátítsd el ezeket a recepteket, és készítsd el holnap. Most pedig a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Lóci játszik neked.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egy hét múlva megalakul az új országgyűlés, több elektromos busz áll forgalomba. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán Budapesttől a Balaton felé, az M1-es, M7-es elválástól Székesfehérvárig. A Velence és Pákost közötti szakaszon lévő forgalom elterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője lesz. Hétvégén véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén. Ezt írta a leendő miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, hogy az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. Azt is közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdaság növekedése beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági energetikai minisztere. Kapitány István közösségi oldalán közzétett videójában közölte: kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével. A hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba Budapesten, így összesen már 45 új elektromos jármű közlekedik a fővárosban. Ezentúl több mint 10 vonalon használhatják az utasok az alacsony padlós klimatizált buszokat. A BKK közölte, hogy 2027-ig további 40 elektromos busszal bővítik a flottát.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. A kupadöntős Zalaegerszeg 3-1-re kikapott a vendég Puskás Akadémiától a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti nyitó mérkőzésén. Az ETH hátrányai továbbra is 2 pont a harmadik helyen álló Debrecennel szemben, amely ma lép majd pályára. Döntőbe jutott a Tatabánya a férfi kézilabda Európa kupában, miután 37-34-re legyőzte a bosnyák Izvigyac együttesét a harmadik számú európai kupasorozat elődöntőjének hazai visszavágóján. A magyar csapat így összesítésben 68-67-re nyerte meg a párharcot. Kiesett a magyar női válogatott a londoni asztali tenisz csapatvilágbajnokságon, mivel 3-2-re kikapott a svájci együttestől a főtáblára jutásért rendezett mérkőzésen. A magyar férfi válogatott viszont ott van a legjobb 32 között. 200 méteres hátúszásban is aranyérmet nyert Kós Hubert idei első nagymedencés úszóversenyén, a Fort Lauderdale Open elnevezésű viadalon. A magyar klassz is 200 gyorson második lett, ugyanebben a számban a nőknél Pádár Nikolett hatodik lett, de 1:51,27 másodperces idejével teljesítette az Európa-bajnoki induláshoz szükséges szintidőt, akár csak az előző napon 400 gyorson. A címvédő Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj sprint időmérőjén, így a McLaren brit pilótája indulhat majd az első helyről a mai rövid távú futamon. Kimi Antonelli lett a második a Mercedes-szel, míg Norris csapattársa Oscar Piastri végzett a harmadik helyen. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos idő eső nélkül, a szél megélénkül, keleten megerősödik. Napközben 19-25 fok, este 11-16 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak. A hírek

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Holnap anyák napja, úgyhogy ha idén te szeretnéd meglepni anyukádat valami igazán finommal, akkor most nagyon figyelj, nem kell profi séfnek lenned, pár jó ötlettel és egy kis odafigyeléssel te is készíthetsz olyan ebédet, amit garantáltan imádni fog, hogy hogyan állj neki, mivel érdemes készülnöd, és mik azok a biztos fogások, amikkel nem lőhetsz mellé, ebben segít most nekünk Bada Mirkó séf. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.
1: Szia Laura, sziasztok, köszönöm a meghívást.
0: Ahogy említettem, holnap anyák napja van, segíts nekünk egy kicsit, kezdjük a levessel, mit tanácsolnál nekünk, mit javasolnál nekünk majd erre a csodás napra?
1: Így van, hát most a kisebb gyerekes apukákból indulok ki például, vagy bármi ilyesmiből, én azt tudnám javasolni, hogy egyszerű húslevesnél egyébként nincsen jobb. Tehát abban tudnak segíteni a gyerekek, elmondhatják, hogy abban az ő kezük is benne volt, nyugodtan megpucolhatják a zöldségeket, a sárgarépát, karalábét, fehérrépát, ez személyre szabott, hogy ki milyen zöldséget tesz bele, mi otthon teszünk bele, vagy én bent például merüztetés közben teszek bele burgonyát, lehet beletenni nyugodtan vöröshagymát, fokhagymát,
0: paradicsomot
1: akár, így van, bármi ilyesmit. Személyre szabott, hogy csirkéből, gyöngytyúkból, inkább úgy mondom, tehát tyúkból, vagy kakasból, vagy sertésből főzik otthon, orjacsontból. Mi inkább preferáljuk egyébként az orjacsontot, mi nem vagyunk nagyon csirkések. Ha valaki nagyon kezdő, vagy nem szokott otthon húslevest főzni, akkor nyugodtan föl lehet tenni hideg vízzel, meg kell várni, még fölfor, elkezd gyöngyözni, le kell habozni, és rendes habozás után kezdjük el bezöldségelni. Bele lehet tenni az egész borsot, bele lehet tenni a sót, de csak mértékkel, inkább a végén sózzuk még meg, mert ahogy visszafő és gyöngyözik, sokkal jobban ki fogja adni a sóságát. Én szoktam beletenni egy csokor petrezselymet egyébként, sokkal jobb ízt ad neki, meg igényli is.
0: Mikor teszed bele?
1: Én az elején bele szoktam főzni egyből nyugodtan. Nem lesz tőle baja, az a legegyszerűbb, hogyha a csokrot, amit megveszünk, vagy nem is csokorba veszünk, hanem szálanként, egy befőttes gumival nyugodtan össze lehet fogadni, és akkor nem fog össze-vissza csúszkál, meg nem fog szétázni, idézőjelesen nem fog szétfönni a levesben, és a vége sokkal egyszerűbb egyébként kiszedni. Ha valaki megfogad egy jó kis tanácsot, vagy egy kis praktikusságot, sokkal jobban nem kell bele nagyon sok egész bors, egy minimálisat, csak egy tenyérnyit tegyetek bele, viszont ha egy pici szerecsendió, tényleg csak egy csipetnyit tesztek bele, sokkal jobban kiadja a borsnak az ízét. Sokkal intenzívebb lesz az íze.
0: Mennyi ideig javaslod főzni?
1: Ez nyilván függ litertől, nyilván függ adagtól, de most ha otthon valaki egy ilyen kis családias, 4 fős, 5 fős, nem tudom hány fős, 3 fős húsleves szeretne főzni, én mindig azt javaslom egyébként, hogy 4-5 óra legalább. De a szép gyöngyöző, ne forjon vissza, teljes mértékben ne kezdjen el besötétülni, mélyesülni a színe. Minél világosabb egy húsleves, annál finom egyébként. Ha orjacsontról beszélünk, ha viszont nyilván marhánál lesz, sokkal hamarabb megtörténik a sötétedés, és bármi egyéb sokkal mélyebb színe lesz, de a marhától sokkal intenzívebb is. Innen a továbbiakban egyébként már nem egy nagy dolog, azt a gyerekek is meg tudják oldani, hogyha apuka neki állna például a főételnek, vagy bármi egyébnek, vagy a desszertnek. Innentől kezdve már csak óvatosan leszűrjük, szűrővel, másik edénybe segítve, és tésztát főzünk hozzá, vagy daragaluskát, bármi egyéb betétet, amit igényel az anyuka.
0: Én azért nem bíznám a leszűrést a gyerekekre, mert lehet a levesből nem marad semmi, és máshova öntik, de te bátor vagy. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést a főétellel, amire már nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit javasolsz nekünk az anyák napi meglepi menühöz. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bada Mirkó séf.

0: beér.
1: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára továbbra is, velem Korcsog Laurával és vendégemmel Bada Mirkó séffel. Anyák napi menü a témánk, holnapra készülünk, ugyanis szerintem jó lenne meglepni az anyukákat, hogy ne nekik kelljen az ebédet elkészíteni, úgyhogy vessétek be magatokat, mi ehhez segítünk egy kicsit. A levest már megbeszéltük, egy Jolly Joker, ez a húsleves, ezt már megbeszéltük, hogy hogyan kell, megyünk is tovább a főételre. Na, mit javasolsz nekünk?
2: Most inkább a nagyobb korosztályhoz szólok egyébként, most ha valaki önállósulni szeretne, és 15-16 évesen például fiú létére, vagy lány létére nekiáll, és megfőzi, ez egy nagyon egyszerű kis étel egyébként, ez egy rakott tészta csirkemellből. Én úgy gondolom, hogy a nők nagy része, vagy a lányok nagy része szeretik a csirke mellett, inkább hajaznak rá, mint akár a marhára, vagy a sertésre. Így gondoltam, hogy ez így sokkal kézenfekvőbb lehet mindenkinek, és a csirkének az elkészítési módja sokkal egyszerűbb, mint egy marháé például, és rövidebb időt is igényel. Egy nagyon egyszerű kis sajtos, tejszínes pennét hoztam egyébként. A hagymát megpucoljuk, fölvágjuk finomra, de akár, ha nem szeretne valaki vagdos nyelék, ha elvágja félbe, le lehet botmixerezni bármi egyebet, le kell pürésíteni, és nyugodtan megpiríthatja rajta a csirkét. Fokhagymát tegyünk bele, sót, borsot, és ha lepirult a csirke, kiengedte a levét, és elkezdett idézőlesen kiszáradni maga a ragunk, akkor nyugodtan lehet rá tenni annyi vizet, vagy egy picivel többet, ami pont ellepi. Felhúztuk vízzel, nincsen több dolgunk egyébként, egy 20-fél óra alatt megfő a csirkemell kocka, nyilván ez is mérettől függő, hogy ki mekkorára vágja, vagy hogy főzi. A végén egy pici tejszín nyugodtan lehet beletenni, sót, borsot, fűszerek gyanánt sót, borsot, fokhagymát, azt mondtam az elején, azt nyugodtan hozzá lehet tenni a hagymához, ha lepirítjuk, sokkal karakteresebb íze lesz egyébként a fokhagymának. Én a friss petrezselyem zöldet inkább tanácsolom, mint a szárítottat, vagy bármi egyebet, sokkal jobban kihozza az ízeket, a tejszínben sokkal jobban kijön egyébként, mint a szárított, és ha összerottyintottuk, és nem elég sűrű, akkor van egy kis kulisszatitok a konyhán, amivel egyébként sokkal egyszerűbben lehet sűríteni, mint egy rendes rántás, egy meleg rántás olajat és lisztet ugye összekeverünk. A apukáknak is tudom ajánlani egyébként, ha otthon nem akarnak nagyon idézőlesen szenvedni a rántással vagy a sűrítéssel. Nagyon jó barátja a konyhának a hideg rántás, ami egyébként nem takar sok mindent, hidegen olaj, hidegen liszt, hát a liszt nyilván. Kikeverjük, és hogyha elég csomómentes, vagy úgy gondoljuk, hogy elég folyékony, akkor nyugodtan bele lehet helyezni, és szépen levéve a hőfokot kevergetni, és szépen önmagát lassan besűríti. Ha valaki nem biztos abban, hogy kikeverte teljesen a csomókat, akkor nyugodtan egy szűrőedénybe, vagy egy szitán át lehet engedni, azon keresztül habverővel kikeverjük, és akkor nem lesz csomós, nem lesznek benne lisztdarabkák. Ha viszonylag elég sűrűnek tűnik, és tetszik az állaga, akkor nyugodtan bele lehet szájezni a sajtot, egy részét, hogy megfogja, az is megköti. Ha ezzel megvagyunk, és megolvadt a sajt, akkor félre kell húzni, föl kell tenni a pennetésztának a vizet, pici sóval, pici olajjal. Ha elkezdett forrni a vízünk, akkor ki kell főzni a pennetésztát, nyugodtan ki lehet főzni, teljesen nem kell ádentére, tehát félkeményre főzni, mert utána nem fogunk már vele se szószokat forgatni, semmi egyebet, ezt már csak sütni fogjuk. Ha megfőtt a tészta, szerintem az egy nagyjából 6 és 8 perc között, 10 perc között megfő egyébként, le kell szűrni. Nem baj, hogyha átmossuk, mert hogyha ne agyisten valaki nagyon elsózta volna a vizet, vagy bármi egyebet, és a ragunk is sós lett volna, akkor így le tudjuk róla mosni a maradék sóságot. Ha meg vagyunk mindennel, keresünk egy keverőedényt, amiben összekeverjük a ragunkat a tésztával. Én ilyenkor még a ragú nyilván egy minimálisan, sőt lehet, hogy még teljesen meleg, én ilyenkor még hozzá szoktam keverni a maradék sajtnak egy részét. Sokkal jobban megköti, és sütés közben nem fog szétfolyni maga a rakott tésztánk, miután fölvágtuk. Összekevertük, kitepsizzük egy tetszőleges tepsibe, tetejére szórunk még egy kis sajtot, de ez teljesen választható. Én trapistát ajánlanék egyébként, nagyon jó passzol hozzá, aki kicsit ínyencebb, tehet hozzá egy minimális kék sajtot, vagy lehet hozzátenni cheddar sajtot, ha valaki színre megy, és egy 180 fokos sütőbe bedobva előnyösebb, hogyha elő van melegítve egyébként, de ha nincs, az se probléma, be kell dobni 180 fokra, 200 fokra, és amint elkezdett megpirulni a sajt, addigra közepébe is megkötött a sajt, így teljesen vágható lesz majd.
1: Szerintem is teli találat egy rakott tészta, én is nagyon szeretem, és megint megéheztem. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bada Mirkóval, séffel, itt a Befordultam a konyhára című magazin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és vendégemmel Bada Mirkóval, séffel. Anyák napi menüről van szó, ugyanis holnap anyák napja lesz, és kedveskedünk egy kicsit az anyukáknak, főzünk. Megvolt a leves, a főétel, átbeszéltük már, most pedig egy jó desszert következik. Mire gondoltál?
1: A gyerekek úgy is szeretnek gyurmázni és bármi egyebet, ez most inkább a kisebbekhez szól. Arra gondoltam, hogy egy tök egyszerű kókuszgolyót egyébként otthon el lehet készíteni. Nem sok minden kell hozzá, és időben sem vesz nagy igényt egyébként. Hollandi kakaóport, ha vásárolunk hozzá, porcukrot, kókuszreszeléket, rumaromát és tejet, akkor igazán egy nagyon fajn kis desszertet össze lehet rakni, ami nem tart sok időbe valóban, és a gyerekek legalább el tudják magukat foglalni idézőjelesen, és tudnak golyózni, és tudnak kókuszreszelékbe forgatni.
0: Az apukák akkor mit csináljanak, mit mondjanak a gyerkőcöknek? Hogy kell?
1: A kakaóport elsősorban, és a kekszreszeléket, ezt elfelejtettem említeni, a kekszreszeléket és a kakaóport, a hollandi kakaóport elsősorban összekeverjük. Az a legegyszerűbb, akkor még szárazon keverhetőbb, mint miután hozzátettük a tejet. A porcukrot ilyenkor jobban ajánlom hozzátenni, ezt is sokkal egyszerűbben el lehet keverni, mint miután tejet tettünk hozzá, vagy rumaromát.
0: Tehát minden szilárd
1: állapot. Így van, minden, ami szilárd állapotú, vagy porállapú, az sokkal egyszerűbb az elején összekeverni. Nyilván ezt akkor még a teljes végkimenetelt nem fogjuk látni, azt majd csak amikor elkezdünk tejezni és bármi egyebet. Ha megvan minden és összekevertük, akkor nyugodtan hozzá lehet önteni a tejet, azzal keverjük olyan masszára, amit nyugodtan, könnyen lehet, nem esik szét, és tényleg stabil lehet, ki lehet golyózni, és ha ezzel megvagyunk, akkor utána keverjük hozzá a rumaromát. A rumaromát nyilván most személyre szabott, ki mennyire szereti, vagy ki mennyire nem szereti. Én nem szoktam nagyon telenyomni rumaromával egyébként, mert nagyon személyre szabott, hogy ki mennyire szereti az ízét. Ha valaki nagyon szeretne kedveskedni anyukának, vagy esetleg szeretik a medgyet otthon, akkor egy kis medgyet nagyon szívesen elvisel egyébként, mert nagyon szereti a kókuszgolyó. Ezután a gyerekek tegyenek ki egy vízes edényt, amiben bele tudják tenni a kezüket, és vízes kézzel konkrétan szerintem 10 perc alatt nyugodtan ki tudják golyózni, úgyis, hogy elrögcsélnek egymással meg apukával. Ha ezzel meg vagyunk, tálkába tegyük ki a kókuszreszeléket, és utána már csak össze kell forgatni.
0: Vajat nem is kell tenni bele?
1: Vajat nem szoktam hozzátenni. Nem igényli. A tej egyébként is a rumaroma teljesen jó nedvességet ad neki. Meg a medlé, nyilván, de személyre szabott ez is.
0: És akkor a kókuszgolyó belsejébe tegyük a medgyet?
1: A medlevet lehet tenni magába, idézőjelesen a tésztába. Hogyha a gyerekek nagyon belelendülnek, akkor igen, egy-egy medszemet el lehet rejteni a közepében. Azt is egyszerűen meg lehet oldani, tenyérméretre ki kell nyújtani idézőjelesen a tésztát, kinyomkodjuk két kézzel, és akkor a belsőbe belejezzük a medgyet, aztán már csak rá kell hajtogatni, és lehet golyózni.
0: Milyen izgalmas, én is emlékszem, én mondjuk anyukámmal csináltam annak idején kókuszgolyókat. Köszönöm szépen, van-e valami tanácsod még az anyák napi menüvel kapcsolatban?
1: Hát a menüvel kapcsolatban nincs is, de sokat segítsetek otthon.
0: Igen, ez egy jó tanács, hasznos megfogadni. Ezzel tudunk legjobban kedvezni az anyukáknak, én úgy gondolom. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál
1: mai
0: nap is.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Várlak vissza holnap is.
1: Köszönöm.

0: Jobb lesz holnap, ezt hallottad a Vadfruttiktól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ma is jó volt, és holnap is jó lesz, én holnap is sok szeretettel várlak téged. Holnap anyák napja lesz, ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, üzenhetsz is anyukádnak, nagymamádnak, én megfelolvasom majd itt a műsorunkban. Tarts velem holnap is, most pedig tarts továbbra is a Petőfivel, ugyanis Szikora Tomi kollégám érkezik. Vele kezdődik a Petőfi 56, utána Medgyesi Gábor vár téged, holnap pedig mi találkozunk. Tarts velem, addig is legyen szép napod, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A műsorajánló után...
1: frissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Egy hét múlva megalakul az új országgyűlés, egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán Budapestől a Balaton felé, az M1-es M7-es elválástól Székesfehérvárig. A Velence és Pákoszt közötti szakaszon lévő forgalomterelésnél lassabb haladásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Egy hét múlva május 9-én tartja alakuló ülését a rendszerváltó országgyűlés. A választásokon 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor kezdődik. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a szék és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítását nevezte a működő Magyarország felépítése egyik legfontosabb pillérének. A Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere közösségi oldalán közzétett videójában. Kapitány István azt is mondta, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan pedig kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. A leendő miniszter arról is beszélt. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolni a kezékkel, ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani. A napszemüveg megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat. A Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. Egyre aggasztóbb az aszályhelyzet Magyarországon, hetek óta nem esett eső. A talaj felső rétege már csontszáraz az ország nagy részén. A helyzet gyorsan romlik, a következő napokban emelkedik a hőmérséklet, és jelentős mennyiségű eső sem várható. A Magosz főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica is napraforgó kelésénél okozhat gondot. Cseh Tibor András elmondta, hogy az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb, és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. A szakember szerint a legfontosabb lépés, hogy megemeljék a Tisza vízszintjét.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, eső nélkül, a szél megélénkül, keleten megerősödik, napközben 19-25 fok lesz. Késő este 11-16 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Már is hozzuk a heti slágerlistánkat. Kezdődik a Petőfi 56 a Petőfi Rádióban. Visszaszámolunk és bemutatom a hét legkedveltebb, legjátszottabb magyar zenét. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Erős a kezdés. Karzon Koma, Libikóka. Ez az 56.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az 56.

írták egy ottani session alatt, és konkrétan a zene verzéje 5 perc alatt kész is lett, tehát egy éjszaka alatt meg is volt a demo felvétel. A zeneklipjében a barátaik szerepelnek, és a kamera mögött is ez a helyzet. Szóval, hogyha van olyan dal, ami ösztönből jön, csak úgy és nincs túlszervezve, akkor ez ilyen. Soler, Betonhofi, Nem ijeszt meg, a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Mutatom a helyet.

0: azt, hogy tényleg nem sok galak van, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: Akkor telibe, nem csicskázni. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen.

0: 56 a hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Erős a tavaszi szezon a Bagosi Brothers Company számára is, hiszen volt egy mini európai turnéjuk. Zürichben, Münchenben, Pozsonyban és Prágában is felléptek, de mondok néhány nyári dátumot, például Pécs, Keszthely, Alsóörs és Tata biztosan ott van a koncert helyszínek között júniusban, és ez még csak a kezdet. Infók, részletek a Bagosi Brothers Company hivatalos weboldalán és Facebook oldalán. Na ezt a zenét tuti hallatjuk majd. A Petőfi Rádiós lágerlistáján szól a zuhanás. A 40

0: Petőfi 48. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Közöttük Báj Alex és a Prilukin. A YouTube kommentek szerintem magukért beszélnek, olvasok kettőt. Az egyik kommentelő azt írja, Magyarország egyetlen olyan előadó művésze, akinek 10-20 év távlatában is irodalomkönyvekben lesz a helye a szövegeinek, és az életművészetének hatalmas respekt. Egy másik kommentelő szerint, megértél Alex, amikor az első dalokat hallottam, soha nem gondoltam volna, hogy a dalaidat a koncerten veled és a gyermekeimmel együtt énekeletem. Lehet, hogy ez az egy élet, lehet, hogy nem, de te már örökké való lettél. Na azt gondolom, hogy ilyen kommentek után nincs mit mondanom, hogy miért szerepel ez a zene is a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Báj Alex, Prilukin, mutatom a helyezését.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Egy óra után egy fonogramdíjas dallal folytatjuk, hiszen a közönség szavazáson idén 2026-ban ez a zene lett a top. Rúzsa Magdi, Lótüvegi, Nyári Zápor mindjárt a Petőfi Rádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádió.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Power Block, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Új stílus akiknél? Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekintsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Egy hét múlva megalakul az új országgyűlés, korábban kezdődik idén a dinnye szezon. Folytatódik a napos idő eső nélkül.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az erős forgalom miatt telítettek a sávok az M7-es autópályán Budapesttől a Balaton felé egészen Székesfehérvárig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Az alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Az felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márka Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes, zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatóak a boltokban. A hazai termés harmada Békés vármegyében található. Az itthon alkalmazott termesztési technológia európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termés kiesése is készülni kell.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő várható eső nélkül, a szél megélénkül, keleten megerősödik. Napközben 19-25 fok lehet. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Újabb óra, újabb magyar kedvencek, ráadásul a top kategóriából, hiszen folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56. Minden hétvégén dél és kettő között a legtöbbet kért, legjátszottabb zenéinket rangsoroljuk. Itt a folytatás, Rúzsa Magdi, Lótüvegi, Nyári Zábor.
1: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Hölgyeim és uraim, következik a Queen Bee. Évek teltek el anélkül, hogy a zenekar stúdióba vonult volna, de elmondások szerint vártak a megfelelő pillanatra, ami most 2026-ban elérkezett, hiszen megjelent februárban a balladai hangulatú Láthatatlanul című dal, amely nem csak egy friss fejezetet nyit a zenekar életében, hanem a régi történetét is folytatja. Olyan zenék születtek az elmúlt időszakban, amelyekben ott van az eltelt idő tapasztalata, de persze ugyanúgy ott pulzál bennük az a játékos lelkesedés is, ami miatt elkezdődött minden annak idején. Szóval várjuk a folytatást! Queen Bee, Láthatatlanul, ez következik most a Petőfi Rádiós slágerlistáján.
0: A 38. Láthatatlanul.

0: 56.
1: A hét legjobb hazai zenéivel.
0: Petőfi Rádió. A 37.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Közöttük most egy forró partidal a Well Hello-tól. Éjfél tájt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Egy ízig vérig 100%-ig nyári dal, amely a szerelemről, a vágyakról, valamint az éjszakai romantikáról, bulizásról, szabadságról szól. Szóval, hogyha van olyan dal, amely egyszerre álom, nyári kaland és éjféli lángolás, akkor... szerintem az ez. Well Hello éjféltájt. Ezzel idézzük fel most a nyári estéket a Petőfit.
0: Aha.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Amelyben a hétvége hangulatát most a Carson Koma és Dudló közös dal adja. Szemüveg a Petőfi Rádióban. Egy szürreális, szerelmes dal. Hogy miért mondom ezt? Mert a dal vezérgondolatát az adja, hogy ha megfelelő partnerrel éled az életed, akkor minden, ami addig ködös volt, homályos, az egyszer csak kitisztul. Így pedig sokkal jobban rálátsz, mind a világra, mind pedig saját magadra. Ez pedig érdekes módon Dudló -4,5-es rövidlátása is inspirálta. Szóval egy bizarr, mégis gyengír vallomás arról, hogy milyen, amikor valakin keresztül megpróbáljuk értelmezni a világot, és közben újra megtaláljuk önmagunkat. Carson Koma, Dudló, Szemüveg!
0: Petőfi 56, a 30.

0: 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A hivatalos listánk felénél tartunk, így holnap délben folytatjuk majd a visszaszámlálást. A délutánban viszont Megyesi Gábor veszi át a stafétát, ő várja a közlekedési infokat és az üzeneteket. 0630303380 a Viber számunk. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Itthon,
2: otthon, programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a száraz napos idő, egy hét múlva tartja alakulülését az országgyűlés. Nagy gondot okoz az aszály a mezőgazdaságban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az erős forgalom miatt időszakos torlódásra kell számítani az M7-esen, a fővárostól a Balaton felé Székesfehérvárig. Az M35-ösön Berettyóújfalu felé a 28-as kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között a forgalmat leterelik az autópályáról. Az M85-ösön a határ felé Sopronnál két autó karambolozott. A 88-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aztán Baranya vármegyében a Villány összekötő úton kulturális rendezvény miatt holnap reggel 6 óráig lesz lezárás. A forgalmat önkormányzati utakra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakulülése. Utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea kormánybiztosként pedig azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapásnövényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és terméskiesésre is készülni kell. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódikon pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A legfrissebb hírek után már is rajtol a szombat délutánunk itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Érettségizők, figyelem, vizsgadruk elleni tippeket, trükköket gyűjtünk ma, úgyhogy érdemes figyelni és ötleteket meríteni. Ami pedig a kezdést illeti, itt a Balkán Fanatik és a Hate Tudnád.
0: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral. Ez a Petőfi Rádió.
7: Representing that killer California. Baby, baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back.

Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar. Holnap után, vagyis hétfőn reggel 9 órától elindul az idei tavaszi érettségi, méghozzá a magyar nyelv és irodalommal. Utána szépen jön sorban a hét többi nagy tárgya is, kedden matek, szerdán töri, csütörtökön angol, pénteken pedig német. Az első hét tehát elég sűrű lesz a diákoknak, utána aztán már jönnek a választott tárgyak is. Az biztos, hogy most hétvégén sok helyen ott vannak a tételek, jegyzetek, és a diákok még azért próbálnak tanulgatni. Szóval holnap után indul a nagy menet, hétfő jön a magyar, és ugye onnantól egész héten egymást követik a legfontosabb vizsgák. Egy kalappal mindenkinek. Mi ma a vizsgadrúk ellenszerét keressük. Kíváncsi vagyok, hogy te milyen módszereket alkalmaztál vizsgadrúk ellen. Jöhetnek az üzenetek, hozzászólások SMS-ben vagy Viberen 06303030380, de a Petőfi Rádió Facebook oldalán és Instagramján is tudsz írni. Csinszkát hozom a folytatásban neked itt a felsütött a napsugára, a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vizsgadruk ellenszerét keressük a mai napon. Én például remekül kikapcsolok egy kis konyhai alkotástól, és ha már konyha és hétvége, akkor rántott hús. Sokan azt gondolják, hogy ez már annyira alap, hogy nem lehet elrontani, közben pedig pont az ilyen klasszikusoknál csúszhatnak be a legegyszerűbb hibák. Bernát József séf szerint például sokan teljesen feleslegesen túl sok tojást használnak a panírozáshoz, pedig nem attól lesz jobb a rántott hús, hogy úszik a tojásban. A séf szerint egy tojás akár 7 szelet húshoz is elég lehet, vagyis ezen a ponton a legtöbben túlzásokba szoktak esni. A lényeg inkább az, hogy csak annyi tojás kerüljön rá, amennyi szépen megtartja a panírt, ne több. És ez azért is jó tanács, mert nem csak spórolósabb, hanem a panír állaga is sokkal jobb lett tőle. Szóval lehet, hogy na, a következő rántott húsnál nem valami nagy konyhai trükkön múlik majd a siker, hanem egyszerűen azon, hogy egy kicsit visszafogjuk magunkat a tojás mennyiségénél. Ma is tanultunk valamit talán. Közben keressük folyamatosan a vizsgadruk ellenszerét. SMS-ben és Viberen jöhetnek az üzenetek 06303030380. Már egyébként jöttek tippek, mindjárt ezekkel folytatjuk, de előbb hozom a Honey Beast és a Parnograszt újdonságát. Ez a hullik a cseresznyefa virága, itt a Petőfim.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Lassan indul a vizsgaidőszak, ugye első körben jövő héten az érettségikkel kezdünk, úgyhogy a vizsgadruk legyűréséről beszélgetünk. Itt is vannak az első hozzászólások. Antóniától például nekem egy nagy táblacsoki segített koncentrálni is, meg hízni is. Egy kis boldogság hormon a vizsga előtt. Hát jó, aztán P betű aláírása jött SMS-ben, hogy mi a srácokkal a vizsga előtti este mindig kirúgtuk a ház oldalát. A segített? Tényleg? Várom továbbra is a vizsgadruk ellenszerét itt a Petőfin. SMS és Viber számunk 06303030380, és közben jó zenéket hallgathatunk együtt itt szombat délután. Ruzsa Magdi érkezik már is, ez a Rosszlán.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Vészesen közeleg az érettségi napja, ugye hétfőn magyar nyelv és irodalomból teszik próbára a tudásukat a diákok, úgyhogy a vizsgadruk ellenszerét keressük veled közösen. SMS és Viber számunk 06303030380, szólj hozzá itt, de üzenhetsz a Facebookon és Instán, úgy szintén minden csatornán megtalálod a Petőfi Rádiót. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, most jönnek a legfrissebb hírek, aztán az Ári Maffiával megyünk tovább, itt lesz a hajnali kör.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a száraz napos idő, egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Napszemüveg razziát indított a fogyasztóvédelem.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M35-ösön Berettyóújfalu felé a 28-es kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt Balmazújváros, Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között a forgalmat leterelik az autópályáról. Aztán az M85-ösön a határ felé Sopronnál két autó karambolozott. A 88-es kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Egy hét múlva lesz az új országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell. Ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes szem előtt tartani. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójának mai első mérkőzésén MTK Nyíregyháza 1-1. Ma két további mérkőzést rendeznek, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-8-tól az Éllovas Győr a Diós Győrt fogadja. Alexander Albont utólag megbüntették, így a 14. helyett a 19. pozícióból kezdheti meg a Forma 1-es Miami nagy díj mai sprintfutamát. A Williams tájföldi versenyzője tovább jutott a második szakaszba a tegnapi sprint kvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. Utóbb kivizsgálták az esetet, és törölték a második szakaszban elért eredményeit. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő rövid távú futamot, valamint 22 órától az időmérő edzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Gyászol az autósport. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Indítunk már is egy újabb kört a szombat délutánunkból. Itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A vizsgadruk ellenszerét keressük. Továbbra is várom az SMS-eket, Viber üzeneteket, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Közben pedig ígértem egy Árium Mafia slágert. Ez jön most, hajnali kör.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Itt volt a NASA, a boldog tömeggel, a Petőfin, ahol minden magyar. Az érettségire készülőknek Zalaegerszegen most egy egészen különleges segítséget kínál a Göcsei Skanzen, az ország első szabadtéri falu múzeuma. Az érettségi szünet teljes ideje alatt ingyenes belépést ad minden diáknak, aki a pénztárnál felmutatja a 12. osztályos tankönyvét. Az ötlet nagyon egyszerű, aki már nehezen bírja a szobában ülős tanulást, az ki tud menni a természetbe, vihet pokrócot, leülhet egy árnyazzukba, és nyugodtabb környezetben készülhet. A hivatalos érettségi szünet május 4-től május 22-ig tart, vagyis erre az időszakra szól. Ez a szerintem nagyon szuper lehetőség, úgyhogy ha az időjárás is engedi, akkor irány a szabadba, sokkal jobb a friss levegőn tanulni. Közben a vizsgadruk ellenszerét keressük, itt a Petőfin jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen, például 0630303380, és sorban jöhetnek a jó hazai zenék is. Itt van Rácz Gergő Ivvel, ez a Bolondod Voltam.

Wolfkat itt volt a válaszsal a Petőfin, ahol minden magyar, én pedig itt vagyok a ti válaszaitokkal arra a kérdésre, hogy mi a legjobb vizsgadrukk ellenszer. Rita írta, hogy nekem a legnagyobb segítség a vizsgadrukk ellen a tanulás volt, nálam bevált, ajánlom a mostani diákoknak, hallgatóknak is. Jogos, ezzel nem lehet vitatkozni, ha tanulsz, akkor nyilván magabiztos vagy, és sokkal könnyebben is veszed az akadályokat. Nálam az jött be a legjobban, hogy kiderült, a többiek sem készültek túl sokat, egyből megnyugodtam, ezt már aláírás nélkül kaptam. Hát ez nem annyira bevált módszer szerintem vizsgadrukk ellen, de az biztos, hogy az ember lelkét megnyugtatja. A kérdés, hogy aztán milyen eredménnyel zárjuk a vizsgát. Na, jöhetnek még az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, a Petőfi Rádió Facebook oldalán és Instagramján keresztül is tudsz írni. Most Grabowskit hozom neked a szombat délutánodba, ez a Nehéz leszek.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Lil Frak, vagyis Baba Itis Jorgosz jön a folytatásra, aki az utóbbi években elég látványosan építette fel a saját világát a hazai hip-hopban. De nem csak zeneileg lépett szintet, hanem emberileg, fejben is. Egy korábbi interjúban beszélt még arról, hogy rengeteget dolgozott magán, hogy kevésbé mások elvárásai szerint működjön, és jobban meghúzza a saját határait. Azt mondta, régebben hajlamos volt mindenkit maga elé helyezni, most viszont már tudatosabban keresi az egyensúlyt. Közben a produkcióját is új szintre emelte, a korábbi, inkább DJ-pultos, elektronikusabb megszólalást teljesen élő felállásra cserélte, újra hangszerelt dalokkal, rengeteg próbával és egy jóval összetettebb színpadi világgal jelentkezik. Ráadásul a terápia, az önreflexió és az önbizalomépítés nem csak egy üres frázis, hanem tényleg a mindennapjai része lett. Szóval Lil Frak megy tovább előre, egyre nagyobb lendülettel, és most már sokkal pontosabban tudja, ki ő, és mit is akar valójában a színpadon. Ez a dal, ami most következik, Szabi Kízzel készült közösen, és egy 90-es években is láger leporolása. Az FLM-től a Megtalállak még ütött szöget a srácok fejében. Ez jön most itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Neked is van egy jó tipped vizsgadrukk ellen? Hozd meg! Hát, ha tudunk segíteni az érettségire készülőknek, 0630303380 az SMS számunk, de ide üzenhetsz Viberen, Instán és Facebookon is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, most a legfrissebb hírek jönnek, aztán itt lesz Dallos Bogi és egy régen hallott kedvenc, a We All.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
4: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
3: Életre kelnek.
4: Ha elég sokat tud róluk az író.
3: De én semmit sem tudok a nyáról.
4: Akkor kutatnak kell.
3: Szóval, hogyha többet nem tudok a nyáról, akkor életre kell.
5: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
6: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is napos, száraz időre számíthatunk. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Korábban indul a magyar dinnye szezon.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M35-ösön Berettyóújfalu felé a 28-as kilométernél korábban felborult egy kamion. A műszaki mentés miatt Balmazújváros Hajdúböszörmény csomópont és a Debrecen Észak csomópont között a forgalmat leterelik az autópályáról. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Pénzügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött idén a magyar-görög dinnye szezon. A foaja sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletben. A hazai termés harmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójának mai első mérkőzésén MTK Nyíregyháza 1-1. Ma két további mérkőzést rendeznek, 16 órától a Kazincbarcika a Kisvárdát, míg 4-8-tól az Éllovas Győr a Diós Győrt fogadja. Alexander Olbont utólag megbüntették, így a 14. helyett a 19. pozícióból kezdheti meg a Forma 1-es Miami nagy díjmai sprintfutamát. A Williams tájföldi versenyzője továbbjutott a második szakaszba a tegnapi sprint kvalifikáción, de a leggyorsabb körén elhagyta a pályát. Utóbb kivizsgálták az esetet, és törölték a második szakaszban elért eredményeit. A magyar idő szerint 18 órakor kezdődő rövid távú futamot, valamint 22 órától az időmérő edzést, amely a holnapi főfutam rajtsorrendjéről dönt majd, az M4 Sporton élőben láthatják. Gyászol az autósport. 59 éves korában elhunyt Alex Zanardi, korábbi Forma 1-es pilóta, kétszeres kartbajnok. Zanardi 2001-ben mindkét lábát elveszítette egy versenybalesetben, mégis visszatért a sportba, majd négyszeres paralimpiai bajnok lett handbike-ban.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19 és 25, késő este 11 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is a maihoz hasonló időre számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egyre jobb üzeneteket, hozzászólásokat kapok, a vizsgadruk ellenszerét keressük, na nem sokára jövök egy újabb körrel az üzenetekből, hozzászólásokból. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdés viszont most Bogié, és egy régen hallott slágeré, ez a Vial.
1: Itt egy újabb óra,
6: kizárólag magyar zenét.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vizsgadruk ellenszerét keressük itt szombat délután. Jöhetnek az üzenetek folyamatosan. Viberen írt például Betty, hogy vizsgadruk ellen azt mantráztam magamban folyamatosan, hogy ha nem sikerül, akkor is megy tovább az élet. Még akkor is, ha nem így gondoltam. De aztán ment tovább, nem? Köszi, hogy üzentél. Aztán itt van még Móni hozzászólása is. Vizsgadruknál mindig hívtam a párom, aki általában meg tudott nyugtatni. Sokat köszönhettem neki és a bíztatásának. Milyen sokat segíthet pár bíztató szó attól, akit igazán szeretünk. Ugye aztán Máté is írt még, fül bedug és szólnak a kedvenc zeneim, ez megnyugtat vizsga előtt. Embere válogatja, de ha te éppen ezzel így vagy, akkor ajánlom magunkat és a Petőfit. A legjobb hazai zenék jönnek itt szépen sorban, akár az érettségi tételek magolása mellé. Itt van Dash, Young Fly és Azaria, ez a Pannonia.

hogy jövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: szerinte a súlyát.
1: De nem akarom, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar had. Beavers az elmúlt bő 10 évben stabil szereplője lett a hazai popzenének, de Puskás Dallos Peti nemrég arról beszélt, hogy a csapat bizony egy ponton nagyon közel került a feloszláshoz. Azt mondta, már úgy érezte, a zenekar nem ad ugyanannyi örömet mindenkinek, sőt, neki is kezdett teherré válni az egész. Közben az is nagy változás volt, hogy az öccse, Puskás Dani kiszállt, miután a programozás felé indult tovább. Peti szerint viszont a személyi változások végül új lendületet adtak a zenekarnak, és neki dalszerzőként, illetve frontemberként is sokat jelentett ez az újrakezdés. Jöjjön most a The Beavers Fluorral közösen, ez a Valami Mást, a Petőfi. Újra nyakul.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vizsgadruk ellenszerét keressük ma. Nagyon sok tippet kaptam már eddig is, de egyébként folyamatosan jönnek. Itt van Gergő üzenete. Én mindig viccekkel próbálom elűzni a saját vizsgadrukkomat. Ezzel készítem ki az osztálytársakat pár éve. Akkor frankó megnehezíted a többiek dolgát is. Aztán Lackótól jött még, hogy egy kiadós edzéssel már is elillan minden vizsgadrukk. Ez nagyon jó, köszi. Enikő is üzent, egyetlen módszerem van. Vizsga előtt 24 órával már semmilyen tananyaggal nem foglalkozom. Sokkal jobb. Én is egyébként erre szavazok. Ez nálam is bevált. Aztán Zoli írta, hogy a vizsga reggelén lefutok 10 kilométert, az általában segít. Az biztos, hogy az egy jó stressz levezető. Na jöhetnek még a tippek SMS-ben vagy Viberem 06303030380, de a Facebookon és Instán is megtalálod a Petőfit, ott szintén várom a hozzászólásokat. A Biolex és a Slep csapatával folytatjuk a szombatunkat, ez már is a Priluki.

0: Hazai kedvencek minden mennyiségben, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallott. Ma a vizsgadruk ellenszerét keressük, továbbra is várom az üzeneteket, tippeket, trükköket SMS-ben vagy Viberen, például 0630303380. A folytatásra érkezik mindjárt a Kelemen kabátban, és az egy van, nem megy messzire.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos, száraz időre számíthatunk. Drón támadás ért egy buszt Hersonban. Egykori illegális bevándorló lett püspök az Egyesült Államokban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot. A 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra, és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Civil áldozatai is vannak az Ukrajna ellen indított éjszakai orosz légicsapás sorozatnak. A dél-ukrajnai Herszon városában 2 meghaltak és 7 megsebesültek, amikor orosz drónok csapottak egy autóbuszba. A háborús övezettől 1000 kilométerre fekvő nyugat-ukrajnai megyeközpontban, Ternopilban nincs áram és akadozik a tömegközlekedés. Egy egykor illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A salvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. A 90. percben 11-eshez jutott, és így egyenlített a Nyíregyháza, ezzel pedig 1-1-es döntetlen tért el az MTK vendégeként a Hungária körúton, a labdarúgó Fizliga 32. fordulójának első mérkőzésén. Németh Krisztián, az MTK 37 esztendős csatára, korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, mint ismert 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. Ma 2 további mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben, 16 órakor kezdődött a Kazincbarcika Kisvára találkozó, még 4-8-tól az Éllovas Győr a Diós Győrt fogadja. Mindkét találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban, valamint az M4 Sporton és az M4 Sport Pluszon. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diós Győr Pécs 60-66, ezzel a Pécs az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese holnap az olimpiai bajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. A legmelegebb idő a nyugati ország részben valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hazai kedvencek, újdonságok és persze Petőfis klasszikusok a szombat délutánodban itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Érkezik majd Sayanoé, a Machine Mouse, a Supernem, vagy éppen most a Kelemen kabátban. Tőlük az egy vant hallgatjuk meg.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Hétfőn indul az érettségi időszak, úgyhogy a vizsgadruk legyűréséről beszélgetünk. Máté üzente, hogy vicces videókat nézek várakozás közben. Ezzel tudom a legjobban oldani a stresszt, ajánlom mindenkinek. Hát nem tudom, hogy nagy idegességemben én képes lennék-e videókat nézegetni. Köszi Máté, aztán aláírás nélkül jött, hogy egy kiadó szundi mindig segít, tehát érdemes jól kialudni magunkat a vizsga előtti este. De sem megy azért olyan könnyen mindenkinek a stressz miatt, de ez is egy próbát megérhet. SMS és Viber számunk 06303030380, de a hozzászólásokat elküldheted a Petőfi Facebook oldalán, vagy éppen Instáján keresztül. Ígértem Szalja Noét, úgyhogy most vele megyünk tovább a folytatásban. Ez a Driftwood a Petőfim.

Ányizmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott.

Tudományos, fantasztikus pop, itt volt a szuper nem a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban pedig itt van a Bobek új dala, a No Man's, egy olyan konfliktusról szól, amit már nem nagyon lehet feloldani. Nem azért, mert nincs kedv beszélni róla, hanem mert annyira másképp látják benne a felek a világot, az igazságot, a fájdalmat, hogy a valódi vita szinte el sem tud kezdődni. A zenekar szerint ez a zene egy történet lezárása volt, közben hangzásban visszanyúltak ahhoz a gitárzenés világhoz, amin felnőttek. A végeredmény egy melankolikus dal lett a magányról és az elengedés nehézségéről. Itt van a No Man's, a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat délutánunkat a vizsgadruk ellenszerének szenteljük veled közösen. Jöhetnek folyamatosan az üzenetek, hozzászólások, tippek, trükkök, és egyébként sokan írták a rágózást, mint stresszoldó. Na de mit is érdemes tudnunk a rágózásról? Ugye a rágó azért tud hasznos is lenni, mert például a cukormentes változat frissíti a leheletet, segíthet a szájszárasságon, sőt a fogszúvasodás megelőzésében is szerepe lehet. Másfelől viszont a túl sok rágó megterhelheti az állkapcsunkat, egyes édesítőszerek érzékenyebbeknél kellemetlenségeket okozhatnak, és persze ott van az is, hogy nagyon könnyen napi szokássá válik. Közben a rágóval kapcsolatban régi ellenérzések is élnek, sokan ma is lenézett, rossz szokásnak tartják, és ott van a köztisztasági gond is, mert ugye a kidobott rágógumit nagyon nehéz eltakarítani az utcákról. A gyártók most ezért egy új irányba próbálják eltolni a rágót, azt próbálják hangsúlyozni, hogy segíthet a stresszkezelésben és a fókuszálásban is, amiben egyébként tényleg van igazság. Na de abban is, hogy a zene is segít a stresszoldásban és a fókuszálásban, úgyhogy hozok neked egy újabb dalt. Itt van Reva Dame és a Veled Álmodtam.

0: szól minden magyar. Ma aztán mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítsük a hamarosan érettségiző diákokat, a vizsgadruk ellenszerét keressük, ha esetleg neked is van egy nagyon jó tipped, trükköd, hozd meg a Petőfi Rádió Facebook oldalán, vagy éppen Instáján keresztül. Szép délutánt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, bár pillanatokon belül már az esténket indítjuk. Itt lesz a friss hírek után a Honey Beast és az Így játszom.
1: Te valahogy más vagy, miért fordulok után, pedig jobb dolgom is akad elérted, én is elhittem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
4: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
5: Hát igen.
3: Kinek a nagypapája volt pilóta?
6: Szerintem az énekesek ezen mindig elvéreznek.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Reklám.
9: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak 10 dekagram Coop Zala felvágott 199 forint. Szintén törzsvásárlóknak az 1491 ml-es Lenor textil öblítő 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
10: Új stílus a Kiknél. Ezt nem hagyhatod ki. Divatos szettek az egész családnak. Felső vagy alsó részek már 1800 forinttól. Tekítsd meg divatos szettjeinket. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
11: Holnap is napos száraz idő lesz, egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés, színes programokkal várja látogatókat a győri állatkert.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
11: A 35-ös főúton Debrecentől északra a főút Debrecen Józsa település részen átvezető szakaszán az erős forgalom miatt lassabb haladásra kell számítani a város központ felé vezető oldalon. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
11: Hírek. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból.
2: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. Elsőként a Győr jutott a döntőbe a női kézilabda magyar kupában. A tatabányai négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra győzte le a címvédő Ferencvárost. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójában Kazincz Barcika Kisvárda 2-1. Korábban a nap első mérkőzésén a Nyíregyháza a 90. percben szerzett 11-esből egyenlített és 1-1-es döntetlen tért el az MTK vendégeként a Hungária körúton. Németh Krisztián korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. A mai nap harmadik mérkőzésén 4-8-tól az Élovas Győr a Diós Győrt fogadja. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diós Győr Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re győzött a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Köszönöm a figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hírradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb órával közelebb kerültünk a hétfői érettségihez, de nem akarok senkit stresszelni. A lényeg, hogy a stressz legyűréséhez nem kell semmilyen varázslat néha, elég csak egy-két hétköznapi trükköt bevetni. Nem sokára jövök a részletekkel, érettségizők, figyelem, a kezdés viszont most a Hani Disznél.
2: Itt egy újabb óra.
5: Kizáról

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A stresszt nem mindig valami nagy dologgal lehet a legjobban csökkenteni, sokszor pont az apró hétköznapi szokások segíthetnek nekünk a legtöbbet. Ugye ma a vizsgadruk legyűréséről beszélgetünk, én pedig csak így ide szúrnám, hogy a rendszeres mozgás már sokat segíthet. Egy fél órás séta is javíthat a közérzetünkön. Fontos az is, hogy ne csak kapkodjunk egész nap, hanem próbáljuk jobban beosztani az időnket, és jusson hely a pihenésnek is. Sokat számít a normális étkezés, a családdal, barátokkal töltött idő, és az is, hogy néha adjuk magunknak egy kis én időt. És ott van még a legegyszerűbb eszköz, egy mély levegő, mert néha tényleg ennyi múlik, hogy egy kicsit lejjebb tudjuk csavarni a belső feszültségünket. A vizsgadruk legyűréséről beszélgetünk a mai napon, még várom az üzeneteket, tippeket, aztán jövök egy utolsó körrel a témánkból. Most viszont a Blaha Louisiana újdonságát hallgatjuk meg együtt itt a Petőfin, ez az Amore.

Jó helyen vagy, a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, és a végére hagytam egyébként szerintem az egyik legjobb tippet vizsgadruk ellen. Engem mindig megnyugtatott, ha puskát csináltam a vizsga előtt, még akkor is, ha nem használtam egyébként. Laci írta ezt, köszönöm szépen, többetektől megkaptam hasonló formában ezt a tippet, ötletet. Az a legjobb, ha előtte puskát írunk magunknak, és már ugye azzal rögzülni tud az anyag a fejünkben, aztán ha nem használjuk, az nyilván még jobb. Ez szinte mindenkinek van egy tippje vizsgadruk ellen, és szinte mindegyik hasznosítható azok közül, melyeket ma írtatok. Van, aki zenét hallgat az utolsó percekben is, van, aki a párjától várja a bíztatást telefonon, vagy úgy érzi, hogy kell egy görbe este a cimborákkal a vizsga előtt, utóbbi mondjuk veszélyes játék, de ezek szerint van, akinek ez jön be. Nagyon szépen köszönöm a mai üzeneteket, most is nagyon jó hozzászólásokat kaptam, úgyhogy nincs más hátra, mint előre, egy hatalmas kalappal minden hétfőn érettségizőnek. Most viszont még megyünk tovább a szombat esténkben, jó kis hazai zenékkel. Itt is van a folytatásban a Balkán VIP és a Lomkoronák, a Petőfim.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A Kis Csillag pár napja, 6 év után új anyaggal jelentkezett, és megérkezett a Szürke rendes megfestése 1, vagyis a készülő dupla album első fele. Ez az első 8 dal, a folytatás pedig már biztos, hogy ősszel jön, úgyhogy ez most egy nagyobb visszatérés első fejezete. A lemezt a zenekar hosszabb közös műhely munkával rakta össze Tövisházi Ambrus producerrel. A Szürke ennek az új korszaknak az egyik fontos zászlós hajója lett, úgyhogy ez jön most, itt van a Kis Csillag, ez a Szürke.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. Gyere velem a folytatásba, is mondom, hogy miért. Itt lesz például az Animal Cannibals, Somló Tamással hozom majd a Zaporozsecet és a Bagosi Brothers Company-t is, de a kezdés Szakács Gergőé. Indulj el! Na mindjárt ezzel indulunk a friss hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is napos száraz idő lesz, egy hét múlva tartja alakulőülését az országgyűlés. Újabb település érintett az aszbeszt botrányban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M7-esen a Velencei tónál felújítják a burkolatot, a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé az ellenkező oldal belső sávja, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Idehaza egy hét múlva tartja alakulóülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52. A Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. Radnai Márka Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea kormánybiztosként pedig azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Eddig ezen kívül még három település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. Elsőként a Győr jutott a döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában. A tatabányai négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra győzte le a címvédő Ferencvárost. A labdarúgó Fizliga 32. fordulójában Kazinc Barcika Kisvárda 2-1. Korábban a nap első mérkőzésén a Nyíregyháza 90. percben szerzett 11-esből egyenlített és 1-1-es döntetlent ért el az MTK vendégeként a Hungária körúton. Német Krisztián korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonul. A mai nap harmadik mérkőzésén 4-8-tól az Élovas Győr a Diós Győrt fogadja. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén Diós Győr Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re győzött a japán csapat ellen a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornájának második fordulójában. Köszönöm a figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már folytatjuk is a szombat estéket itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. 19 óra után járunk, ebben a körben találkozhatsz majd például a Bagosi Brothers Company-vel, hozom a Zaporozset slágerét is, a színvezet itt lesz Blanchal, de előbb Szakács Gergőé a pálya. Ez az Indulj el.
1: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag

Unom már, itt volt Szoller a Petőfin, ahol minden magyar, én pedig untam már a sima kávét, úgyhogy jelentem, tegnap hivatalosan is megindítottam a jeges kávé szezont, és közben pont szembe jött velem az a cikk, hogy a fogaink nem biztos, hogy nagyon örülnek a jeges kávé fogyasztásnak. A szakértők ugyanis azt mondják, hogy a sima kávé savassága önmagában is gyengítheti a fogzománcot, a jeges kávénál pedig erre még rájönnek a szirupok, az édesítők és a plusz cukor is. Ez azért lehet gond, mert hogy ugye nyilván ezek táplálják a szájban lévő baktériumokat, melyek aztán savat termelnek. Ez aztán növeli a fogszúvasodás kockázatát. Ráadásul a jeges kávét általában nem gyorsan isszuk meg, hanem szépen elkortyolgatjuk, vagyis a fogakat hosszabb ideig éri ez a hatás. A fogorvos szerint érdemes kevesebb cukorral kérni vagy készíteni, nem túl sokáig húzni a fogyasztását, utána vízzel kiöblíteni a szánkat, és nem rögtön fogat mosni, mert azzal a fellazult zománcnak még árthatunk is. Szóval lehet jeges kávézni, csak körültekintően, hogy vigyázzunk a fogainkra. Jeges kávé szezon tehát indul, most pedig a Bagosi Brothers Company dala is indul itt a Petőfin. Ez a Zuhanás. Szép estét!

20 évvel ezelőtti ez a zene, itt volt Mester Tamás és én 54, az Altas L slágerükkel a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig egy újdonsággal megyünk tovább, az Elész Suzy az utóbbi évek egyik legizgalmasabb hazai duója, mögötte Szalai Anna és Dorozsmai Gergő áll. Anna felől jön a Sanzon, a régi magyar slágerek és az italo diszkós világ, Gergő pedig elég sokféle zenei közegből érkezett, az indie-től a post-punkon át a dream popig, ráadásul hangmérnökként is rengeteg produkción dolgozott. A kettejük találkozásából lett egy nagyon sajátos hangzás, amiben a 80-as évek diszkója, a dark wave, a Sanzon és a mai pop valahogy teljesen természetesen megfér egymás mellett. 2020-ban álltak össze duóvá, azóta pedig elég jól, elég gyorsan építkeznek. A 2024-es Nem sírok, csak táncolok lemezükre is rengetegen felkapták a fejüket. Itt van az Elész Suzy és a Kise nyitom a szemem, a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Stars és a Lift Me Up itt a Petőfin, ahol minden magyar, most pedig picit elcsendesedünk Cseri Annával és Barkóczi Noémivel, mert hogy jön az ő közös zenéjük, a Mindig Szomorú, ami egy nagyon ismerős helyzetről szól, amikor valaki a közelünkben depresszióval vagy más mentális nehézséggel küzd, mi pedig próbálnánk segíteni rajta, csak közben egyre jobban érezzük, mennyire kevés az, amit tenni tudunk. A dal ezt a segíteni akarást és az ebből fakadó bénultságot járja körül, egy kis humorral fűszerezve. A két énekesnő egyébként még a Qualitions vendégeként talált egymásra, és ebből a kapcsolódásból nőtt ki ez az első közös zenéjük. Jöjjön most Cseri Anna és Barkóczi Noémi, ez a Mindig Szomorú, a Petőfi.

szívem, még hallom a hangod, úgy hajszolom érem, rád rántom a kardod, elvenni a jussom, és adni, ha kell, jeleket látok, és nem érdekel.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép estét, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, még nem búcsúzom, sőt, mostantól elkezdjük dobálni az érméket a zenegépbe. Igazi együtt éneklő slágerekkel készülök a folytatásban. Jön például a friss hírek után a belga, az egyszer fent, egyszer lentel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnap is napos száraz idő lesz, egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. Ausztriában elfogták a mérgezett HIV bébi ételek gyanúsítottját.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az M4-esen Monornál új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. Budapest felé a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös troli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásáról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól.
1: Petőfi Rádió Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Elsőként a Győr jutott a döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, méghozzá Tatabányán, ahol a négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra a győriek legyőzték a címvédő Ferencvárost. A szünetben is két góllal az Eto vezetett. Labdarúgás. A Fizliga 32. fordulójában Kazincbarcik a Kisvárda 2-1, a nap első mérkőzésén a Nyíregyháza a 90. percen szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlen tért el az MTK otthonában a Hungária körúton. Német Krisztián korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően az idény végén ugyanis visszavonul. Kosárlabda. A női bajnokság döntőjének második mérkőzésén a DVTK a Pécset fogadta és 66-60-ra kikapott, így a pécsiek vezetnek 2-0-ra az egyik fél harmadik győzelmét tartó párharcban. Vízilabda. A magyar női válogatott 16-12-re győzött Japán ellen, méghozzá a rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornán. Jégkorong. A magyar férfi válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az érméket előkészítettük, úgyhogy innentől kezdve dobálhatunk is a zenegépbe. Indítjuk a szombat esténket itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Mindjárt hozom a Noxot, itt lesz a Bestiák is, de a kezdés a belgáé. Ez az Egyszer Fent, Egyszer Lent.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

Dr. Béresék ide varázsolták nekünk a tüzet a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel a péntek esténkben. Takács Tamás érkezik hozzánk, akiről hajlamosak vagyunk úgy beszélni, mint a magyar rock egyik nagy túlélőjéről, és ez nem véletlen. Már 22 évesen a Cartago énekese lett, és a 80-as években az is benne volt a levegőben, hogy a zenekar akár külföldön is nagyot futhat. Volt is rá esély. Kaptak ajánlatokat, Ausztriában szerződtették volna őket, egy francia lap pedig potenciális világsztárként írt róluk. A korabeli rendszer viszont rendre közbeszólt, és végül mindig haza kellett jönniük. A nagy nemzetközi áttörés így elmaradt, de az a rock and roll energia, ami Takács Tamásban akkor megvolt, az a mai napig is ott van. Itt van a Takács Tamás Dirty Blues Band, és a Megöl a vágy, a Petőfin.

El kell, hogy engedj, igazi örökzöldek itt a Petőfin, ahol minden magyar. A V-motorokat hallhattuk az előbb, most pedig ugrunk egy évtizedet a Szelevivel, a 90-es évek végének egyik ismert magyar lánycsapatával, aki 97-ben robbantak be a köztudatba, és olyan dalokkal lettek sok a kedvencei, mint a Vár ránk a nyár, vagy éppen az I Love You Baby. Rövid időre tényleg látványos sikert értek el, a zenéik pedig a mai napig felbukkannak a különböző házi bulikban. A történetük később viszont nagyon nehéz fordulatot vett. 2005-ben autóbaleset érte a zenekar két egykori tagját, és Sebők Anikó néhány nappal később meghalt. Berta Claudia túlélte ugyan a balesetet, de a veszteséget sosem tudta igazán feldolgozni, így 2017-ben ő is itt hagyta a földi létet. A történetükhöz az is hozzátartozik, hogy a 2000-es évek elején a zenei közeg is megváltozott, és a hasonló lányformációk egyre inkább háttérbe szorultak, így a Szelevire ma már inkább úgy emlékezünk, mint egy könnyed nyárias popcsapat, és olyan zenekarként is, melynek a sorsa jóval nehezebben alakult annál, mint amit a dalaik sugaltak. Itt van a Szelevi és a Vár ránk a nyár, a Petőfi.

0: Petőfi Rádiót hallgatott, ahol minden magyar. Szép estét a mikrofonnál, Medgyessy Gábor. Most nagyon kis időre pihentetjük a hazai zenéket, de pár perc múlva folytatjuk is a Brace-szel. Itt lesz a Punani Masszívval közös Nem Csak Te Vagy. Nem csak egyedül te vagy
1: ezen a világon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joynapokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap is napos, száraz idő lesz. Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Több mint 60 ügyet zártak le a rendőrök egy akcióban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt a Passzab-Tiszabercel-Nyír-Bogdány összekötő úton Búj és Tiszabercel között. A 8-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Ibrány felé tud kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Egy hét múlva tartja alakulőülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. Pót Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról a finanszírozási botrány miatt. A döntést azzal indokolta, hogy a testület nem kapott teljes körű információkat a vitatott támogatási konstrukcióról. A döntéshozatal és a közzététel átláthatósága sérült. A kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiuma körül kirobbant 17 milliárd forintos pénzosztási botrány miatt. A héten Bán László, a Szép Művészeti Múzeum főigazgatója is lemondott tagságáról. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosi rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át. Majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére. De voltak, akik ellen bűncselekmény, vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Elsőként a Győr jutott a döntőbe, a női kézilabda Magyar Kupában, méghozzá Tatabányán, ahol a négyes döntő első elődöntőjében 32-28-ra a győriek legyőzték a címvédő Ferencvárost. A szünetben is két góllal az Eto vezetett. Labdarúgás. A Fizliga 32. fordulójában Kazincbarcika Kisvárda 2-1, a nap első mérkőzésén a Nyíregyháza a 90. percen szerzett 11-esből egyenlített, és 1-1-es döntetlen tért el az MTK otthonában a Hungária körúton. Német Krisztián korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, 21 éves profi pályafutását követően az idény végén ugyanis visszavonul. Kosárlabda. A női bajnokság döntőjének második mérkőzésén a DVTK a Pécset fogadta és 66-60-ra kikapott, így a pécsiek vezetnek 2-0-ra az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Vízilabda. A magyar női válogatott 16-12-re győzött Japán ellen, méghozzá a rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező tornán. Jégkorong. A magyar férfi válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Marad a kora nyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hozom a hazai kedvenceket a szombat estétbe, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, jön majd ebben az órában a KFT, az első emelet, vagy éppen most egy igazi Petőfis klasszikus a Brainstől és a Punani Masszívtól. Ez a Nem Csak Te Vagy.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Itt volt Barry Váci Eszterrel, az Egyedül hallgattuk meg a Petőfin, ahol minden magyar. A KFT idén már 45 éves, és ezt május 22-én egy különleges koncerttel ünneplik majd az A38 hajón. A zenekar azt ígéri, hogy azon az estén minden albumukról elővesznek dalokat, vagyis egy olyan válogatással készülnek, ami szépen végigvezet minket a teljes KFT történeten. Az A38 szerint ráadásul egyedi műsorral érkeznek, és még egy új dal premierjét is beígérték, de a jó hír az, hogy nem ez lesz az egyetlen alkalom az ünneplésre, mert a zenekarral több más koncerten is lehet találkozni a következő időszakban. Ott lesznek majd például Bugyin, de fellépnek Szarvason, illetve a Művészetek völgyében is, csak hogy pár nyári programot említsek. Itt pedig most jön egy KFT örökzöld, a Bál az Operában, a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.

聊天，一聊天。

0: Nyertem.
1: Te is indíts egy átkaroló hadműveletet így szombat este. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az Edda 50 turnéhoz kapcsolódva tavaly egy nagyszabású musicali színpadra került a Kör címmel. A 24 Edda dalt felvonultató szerelmi sztori után mindhárom előadás végén hosszú, álló vastaps fogadta a művészeket, úgyhogy az már akkor is látszott, nem egy egyszeri alkalom lesz. A siker után idén az Edda musical is tehát útra kell, közben pedig Pataki Attiláék a klasszikus koncert naptárat is rendesen feltöltötték. Ma Nagymegyeren léptek színpadra, holnap pedig Komárom következik. Szóval most sem unatkozik a csapat. Itt az Edda és egy klasszikus, a Mi vagyunk a rock, a Petőfim.

0: vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: magyar ez a Petőfi Rádió. Egy újabb adag hazai kedvenccel készültem a következő órára is, úgyhogy mindenképpen tarts velem a szombat este folytatásában, mert itt lesz majd például Zséda, a Hip Hop Boys, vagy éppen a Well Hello, a Halott Pénzzel. Emlékszem Sopronban, a friss hírek után. Emlékszem Sopronban,
1: észlem a pár. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
4: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
3: Életre kelnek.
4: Ha elég sokat tud róluk az író.
3: De én semmit sem tudok anyáról.
4: Akkor kutatnak kell.
3: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
5: Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
1: A műsorajánló után... A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
8: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a fél literes Beherovka keserű likőr 2999 forint. Törzsvásárlóknak a 108 g-os Cherry Queen konyak megy 999 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Holnap is napos száraz idő lesz, egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Elfogták a mérgezett HIV bébi ételek gyanúsítottját.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Baleset történt a Passzav-Tiszabercel Nyír-Bogdány összekötő úton Buj és Tiszabercel között. A 8-es kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, Ibrány felé tud kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Egy hét múlva tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márka Tiszapárt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. Rost Andrea Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A filmvilág után a múzeum és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIV bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. Áprilisban a megszokott csapadékmennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, inte a Hungaromet Zrt. A Facebook oldalán. Adataik szerint 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Marad a koranyárias idő, holnap zavartalan napsütésre és száraz időre számíthatunk. Csapadék továbbra sem várható. Hajnalban 1 és 9, napközben pedig 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvasható.
9: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
9: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb óra szombat estéből, amit együtt töltetünk hazai kedvencekkel. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Ebben az órában hozom majd neked Orsit, itt lesz Dobrádi Ákos és Emilia romantikus lágere is, de előbb a Well Hello érkezik a halott pénzzel. Egy kis fesztivál hangulat, emlékszem Sopronban.
1: Itt egy újabb óra, kizárólag magyar zenét.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gangsta Zoli egy interjúban egy elég tanúságos sztorit mesélt el arról, hogyan lehet egy slágernél teljesen benézni, mi fog igazán működni. A történet a 90-es évek végére nyúlik vissza Tunyog Jorsi, Ha lemegy a nap című dalához, amiben Gangsta Zoli is közre működött, ugye ő írta és rappelte fel a ma már ikonikusnak számító picit butácska rebbetétet. A csavar az, hogy annak idején úgy gondolta, ez a dal nem fog akkor átmenni, ezért inkább lemondott a szerzői jogdíjáról egy csereüzlet kedvéért. Az volt a megállapodás, hogyha a Tunyog Jorsi ingyen felénekli a Kartel Vigyázz, hogy mit teszel című szerzeményét, akkor neki nem kell majd pénz a másik dalból, csak hogy végül pont fordítva sült el a dolog. A Kartel dal eltűnt, ha lemegy a nap, viszont közel 30 éve megy a rádiókban és a retrobulikban. Zoli ma már nevet mesél erről, de azért érezni rajta, hogy ez tényleg egy drága tanulópénz volt, mert ahogy ő fogalmazott, ennyi pénzből akár már egy villát is vehetett volna. És akkor hát hízlaljuk azt a számlát, mert hogy jön Orsi, és ha lemegy a nap itt a Petőfin, és persze benne lesz Gangsta Zoli is, figyeld azt a rebbetétet. Yeah.

voltak a Vastag Tesók a szombat estében a Petőfin, ahol minden magyar. Élj a pillanatnak, ragad meg a napot, nagyjából így szoktuk fordítani Horácius híres mondását, Carpe Diem. És bár ez jóval többet jelent egy egyszerű mottónál, nekünk magyaroknak még egy plusz dolgot jelent, egy zenekart. Mert hogy a Carpe Diem bizony egy 90-es évekbeli sikeres csapat volt, akik egyébként a legnagyobb nyári slágerrel ajándékoztak meg minket. Kevesen tudják, hogy Fanni nem adta hangját a dalhoz, hanem Stefanidu Janula hangjára tátogott. Feluszlásuk után Erős Attila DJ-ként folytatta, aztán a reklám szakmában helyezkedett el. Hát így néz ki most a Carpe Diem. Na velük megyünk tovább a Petőfin, ez az Álomhajó.

0: mi Amerika!
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük a szombat egy szeletét. Holnap persze találkozhatunk újra 14 órától. Itt leszek a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép az estéd és a hétvégét hátra levő része. Csak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban. Benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztika, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Mang zenél nekünk. 60 percen át csak a fülbe mászó dallamoké a főszerep itt a Petőfin. Úgyhogy tarts velünk ma este is!

Yeah. Hát szép jó estét, sziasztok! Az én nevem Amancs, és mellettem a zenekarom, a barátaim, ti pedig ti. Az első dal volt az, hogy a világ végéről jöttem vissza. Hemingway egyszer úgy mondta, hogy fabulous people watching. Éppen Párizsban a Zombori Norbi barátommal kávézgattunk, akkor bukkant fel, és utána olvasgattunk a neten, hogy valóban ezt mondta Hemingway. Ettől függetlenül a dal szövegébe ezt beleírtam, fogad szeretettel, te vagy a placebo.

Yeah. Nagyon szépen köszönjük. Basszusgitáron Dombi Ádám, Kahon, Sinkovics Bazsi, friss édesapa, illetőleg Mr. Gravel Shores. Ti pedig ti, megtiszteltetés, öröm itt a hajó lenni, és ezek nem ilyen plusz tiszteletkörök, hanem ez valóban így szignifikáns és fontosnak tartottam elmondani. Hát menjünk tovább, mert alapvetően a dal lista, ez a hangulat füzér, egyébként egy ívre épül, ahogy úgy mondjuk radikalizma tematikusan, és a soron következő dal címe az, hogy csempészünk valamit át. Nyilvánvaló itt lelki, spiri, szívügyi dolgokról beszélgetünk.

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon Among.
1: Van egy dal, melynek a címe Hollywood Detox, ez a Galai Bence negyedik albumán szerepel, de mi is eljátszuk, hiszen vendégszerepeltem benne. A dal szövege önmagáért beszél, Hollywood Detox.

Rachel Rock and Roll sztáros dalszöveg volt, és ez dal, de egyébként hatalmas feeling, mi nagyon megszerettük. Köszönjük szépen, megtiszteltetés, látom a szemeteket. Oké, itt vagyunk az A38-on, van csillogás, van mindenféle, de alapvető pozitív hozzáállás. Nos, hát ez a karma már megint. Lesz egy dalunk majd, az Instant Karma. Oké, de ez még odév van. Sorom következőnek az a címe, hogy Visszhang Karma, avagy Maja hálójában és a tű napfényfokán. Ez nagyon hosszú cím. Oké, a Visszhang Karma következik.

0: és a csapat. Nagyon szépen köszönjük. Hát képzeljétek el, drága barátaink, hogy ugye nem múlhat el egy ilyen tényleg nívós találkozás vendég nélkül, úgyhogy fel is sorakoznak már a maguk nemébe külön-külön, és a maguk habitusával. Első körben Lönci, akit a színpadra várunk, Lőrinc Zoli, nagyon régi barátság fűz össze bennünket, még a Flug zenekar frontembereként ismertem meg, és közös értékek mentén, meg elvi síkon mozgunk. Nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, de hogyha felbukkan, akkor hajjaj.
1: Hát jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Lönci vagyok, és köszönöm Amazsnak ezt a meghívást. A következő dal az egy olyan dal lesz, amit tulajdonképpen közösen írtunk meg, és mégis az Amazs mint produkció, de picit úgy felül, vagy ha kiemelkedve egy külön entitásként működik, egy Le Mans koprodukció néven fut, és a dalnak az a cím, hogy Talált Tárgyak Express, úgyhogy jó utat mindenki.

0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Hey! Nagyon szépen köszönjük, Lönci. Innen megyünk tovább a második dallal, amelynek a címe...
0: Vadi új nemzedékek. Ezek mi vagyunk szerintem.
1: Igen.
0: És a régi új nemzedékek is.

0: Színpadon Lönci!
1: Amangs!
2: Ez az Akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most Amang zenél.
0: És a dolgok sodrásában megyünk tovább. Egy különleges, idézőjelbe, igenis, hogy számomra egzotikus barátot szólítunk a színpadra. A világzenei ethno folk soul diving gyökereink miatt. A színpadon Said. Omar Dizeinek van egy fantasztikus dala, a Chandi Garam Lasharan, amelyet, hogy úgy mondjam, európaizáltunk, tehát a fülünknek is egy picit a verzék alap, nem az, hogy négynegyed, mert ott vannak a páratlan ritmusok, de ennek a magyar megfelelője is elkészült, nyilván ez egy saját dalszöveggel, ez a Szívsóhaj, és ebbe hívtam vendégül Saidot, aki fenntartás nélkül, csak úgy, mint mindenki, rábólintott, elfogadta a meghívásomat.

0: Said!
1: Köszönöm szépen.
0: És ez a különleges, csodálatos, hát nem hívjuk úgy, hogy az afrikai basszusgitár, hanem autentikusan...
1: Gömbri.
0: Gömbri. Köszönöm, jelenlétet, fantasztikus. Ez úgy kezdődött, hogy volt egy rockzenekarom, nem az, hogy jellegtelen volt, csak szimpla rockdalok, amelyek jók voltak, így mentek négynegyedben, és úgy kerültem kapcsolatba Szekeres Andrissal, ez nagyon több, mint egy évtizede. És akkor meghallotta, hogy félig milyen származású vagyok, és csak félig magyar, tehát hogy kurd, és akkor egyből felhívott még az annó a megbodogult Fantomás stúdiójuk fölötti, a keleti blokkban, a Dürerben, a tetőre sörözni. És ez annyira jó élmény volt ez a hozzáállás, még mielőtt elkezdtünk volna dolgozni az ő stúdiójukba, és innen igenis, hogy egy barátság szövődött, és én, mint egyszemélyes avancs is, többször végig turnéztam Szekeres Barbaróval, akár az országot is. Na mindegy, óriási megtiszteltetés a színpadon, a közös dalunkkal, ez már tényleg az instant karma, Szekeres Andris!

0: Köszönöm szépen,
1: Szekeres Andris!
0: Sok ismerős a... Köszönöm szépen.
2: Köszi, hogy jöttél és eltoltuk. Nos, hát ez volt az Instant Karma, és a fináléhoz értünk. Ez egy dalcsokor, és el kell, hogy mondjam, hogy Dombi Ádám is rengeteg dalt írt, és a Genevieve, és volt egy másik formációnk, a Karma Nora, az 504, innen eredeztethető, ezért nagyon fontosnak tartottam. Ez egy ilyen közös életmű koncert is egyben, akusztikus köntösben, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt a repertoárba beépítettük. Genevieve-ről nyilvánvalóan ez egy ilyen kvázi movie spot feeling, megint érzésekről beszélgettünk, átítatva jogáról, hogy úgy mondjam, Amy Winehouse neve is előkerül az én eklektikus dalszövegeimben. Fontos, hogy ezek tisztultak, és fontos az eklektikus megfogalmazás is, de nem amiatt tisztultak, hogy ez több emberhez eljusson. Nyilván nagyon fontos a kapcsolódás veletek, és hogy működjön ez az oda-vissza flow, de alapvetően nyilván önmagunkat megtartva fogunk dalszöveget, és fogok dalszöveget írni. Ezért például a Genevieve-ben is rengeteg minden előfordul, csak úgy, mint az 504-ben, amelynek egyébként a refrénje csak annyi, hogy égen földön jársz. Lezárásképpen pedig egy kvázi feldolgozás dalt hoztunk a Vivient a Blackout-tól. Úgyhogy így zárjuk ezt a közös találkozást.

Yeah! Jó, micsoda screamelések történtek, hogyha ezt annak lehet nevezni, de átírjuk, és jövünk köszönből 504. Hogyha mondjuk vezettek sokat, és rendszámokon ezt felfedezni vélitek, akkor az eszetekbe juthat. Mindig pozitív, végkicsengésű a dalszöveg üzenete.

Köszi! Oké, zárásképpen pedig a cover dal Vivienről szól, és köszönjük a találkozást, akusztikus formában fogunk találkozni innentől fogva is, hogyha a körülmények úgy akarják, a lehetőségeink, ez a terv, és jön a negyedik lemez. Oké, vártátok a tavaszt, érezzétek jól magatokat, meg hát legjobbakat kívánjuk. A Blackout-tól szól a dal, Vivienne.

0: Oké? Okay? Nagyon szépen köszönjük!
1: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben Amang zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben vendégem ezúttal Sallai László, a felső 10.000 front embere. Témánk pedig a Bedroom Astronaut című különleges magnókazetta. Tarts velünk!

0: YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó mélapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak sejtés.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Sallai László, aki többek között például a Felső 10.000 front embere, míg témánk a Bedroom Astronaut című különleges magnó kazetta, ami az idei Record Store Day-en debütált, a zenei anyag pedig egy nagyon-nagyon különleges hálószoba popdal válogatás. Köszöntelek a műsorban!
1: Szia!
0: Hát figyelj, először is fejtsük meg azok kedvéért, akik egyáltalán nem lennének képbe a hálószoba pop kifejezés jelentését.
1: Nagyjából úgy tudnám körülírni, hogy 2010 elején kialakult Magyarországon egy olyan szintér, ami a hagyományos zeneiparnak a kereteit megkerülte, és főleg otthon vettek föl dalokat, és hát tulajdonképpen ez a válogatás az ennek a zenekaroknak a dalaiból válogat, ez több mint 80 perc, tehát hogy egy elég hosszú válogatás, és 2009 és 2014 között születtek ezek a dalok. Nagyon változó körülmények között, tehát vannak, amik mondjuk diktafonnal vannak felvéve, vannak, amik ilyen kezdetleges számítógépes módszerekkel vannak, vannak, amik azért már a félprofi, alsó profi súrolja a felvételek közül, tehát ebből azért elég nagy a változatosság, de ami szerintem nagyon fontos, hogy ezek nagyon jó dalok, amik rajta vannak.
0: Igen, én ebben az egész hálószoba popba lehet, hogy későn csatlakoztam be, én a Covid alatt figyeltem fel nagyon sok olyan előadóra, akik ugye hát nem volt más lehetőségük, otthon voltak, és akkor így vagy úgy ilyen-olyan eszközzel elkezdtek zenét csinálni. Ha jól tudom, ennek az az egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell hozzá profi stúdió, vagy hát ennek az irányzatnak, hanem hogyha telefonod van, egy laptopod van, egy mikrofonod, akkor így, ahogy meg tudod oldani.
1: Így van. A 2010-es évek elején az annyiban volt egy picit más, hogy akkor még tényleg nagyon kezdetleges volt a technika, tehát akkor voltak először elérhetők olyan dolgok, amivel már azért ilyen hallgatható felvételeket lehetett otthon csinálni. Tehát kicsit egy ilyen úttörő próbálkozások voltak ezek, amihez képest mondjuk már a mostani hálószoba pop az már egy gyakorlatilag rádió minőségű felvételek, tehát ott már nem mondja meg az ember, hogy ez most egy hatalmas stúdióban készült, vagy akkor. Hát ezekről a felvételekről azért meg lehet mondani, hogy otthon készültek többnyire, de valahol pont ez adott egy óriási szabadságot szerintem, és ami például szerintem még nagyon izgalmas ebben a zenei anyagban, hogy nagyon-nagyon változatos a műfajoknak az a sokas.

0: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: rádió, minden magyar, ez a Vándorbot Fekete Lacival, vendégem ezúttal Sallai László, a felső 10 000 frontembere. Csak egy nagyon-nagyon pici zárójel, hálószoba popról mindig beugranak az ilyen nevek, mint hogy például Fiók Dalna, az is pont egy ilyen zenés elnevezés. Na de, hogyan kapcsolódik mindehez, ki hogy mondja, lófáj, lófi, ez is ebből eredeztethető? Ez a műfaj? Ez is egy pár éves dolog.
1: Hát tulajdonképpen igen. Igazából ennek is ugye vannak már 90-es évekbeli, meg 80-es évekbeli előképei, és ezek szerintem olyan dolgok, amik mindig megújulnak, mert egyszerűen az az igény, hogy az ember ne akadályozza semmi a kreativitásában, az szerintem időről időre mindig felbukkan. Persze különböző módszerekkel, tehát a 80-as években a kazettás magnó volt ennek a motorja, a 2010-es évek elején a még eléggé rosszul működő laptopok, meg ilyen nagyon alsó szintű, nem tudom, hangkártyák. Ma már inkább egy esztétikáv, tehát hogy szerintem ezek a zenekarok, akik mondjuk ezen a lemezen vannak, ezek igazából nem is nagyon tudtak volna sokkal jobbat csinálni. A mai lófáj, ez már sokkal inkább egy esztétikai választás, tehát azt mondják sokan, vagy azt úgy döntenek, hogy inkább szeretnék, hogyha egy kicsit különlegesebb lenne a hangzás, és emiatt mondjuk nem arra törekednek, hogy a lehető, hogy mondjam, a legtermészetesebb hangzást próbálják meg elérni, hanem sokkal inkább mondjuk azt, ahogyan egy próbateremben szól egy zenekar, ami azért nem a, hogy mondjam, nem a legfogyasztatóbb feltétlenül.
0: Na már is rátérünk itt a magyar példákra, és arra, hogy mik vannak a kiadványon. Viszont akkor most térjünk rá a legfontosabb kérdésre, ami nekem beugrott, hogy lehet, hogy pontosan ez passzol a legjobban a műfajhoz, de miért pont Magnó Kazetta? Ugye volt itt a Bakelitnek nagy felfutása, manapság meg már nagyon drága, mindenki imádja, veszi a hangcuccokat újra. Lehet ilyen reneszánsz a kazettának is? Vagy már van?
1: Hát szerintem a kazetta reneszánsz az lefutott.
0: Lefutott?
1: Pont a 2010-es évek elején volt ennek egy szerintem egy ilyen felfutó korszaka. Mi akkor egyébként csináltunk egy kazettás kiadót is, amit most önképpen most más néven, de hasonló szellemben folytatok. Ez akkor a Norma Farekkorz nevű, hát inkább kollektíva vagy baráti kör volt ez tulajdonképpen. De például ezeknek a zenekaroknak a nagy része nekem, ami megvan, az szinte mind kazettán van meg, de vannak olyanok is, hogy mondjuk egy-egy előadót megkértem, hogy akkor készítsen nekem egy kazettát, és akkor nem tudom, csinált hozzá saját borítót, és akkor nekem van egy ilyen nagyon egyedi példányom. Tehát, hogy ez is egy picit szerintem ezt a hagyományos zeneipari keretet próbálta meg. Ugye akkor inkább a CD volt még a fő hanghordozó, az nem is volt akkoriban annyira elterjedt, talán én csináltam annak idején egy párat, de igazából nem volt sok értelme. A kazetta, ez egy érdekes dolog, mert nyilván nagyon kevesen használják most klasszikusan az adathordozóként, és ez inkább egy dekorációs tárgyává vált, vagy egy támogatás egy formájává, tehát hogy mondjuk, hogyha az embernek tetszik valami, akkor megveszi a kazit, mert jól néz ki, és így tovább.
0: Biztosan.
1: De egyébként van egy olyan oldala is, hogy azért a csomó ismerősömnél azt látom, hogy tényleg elkezdtek újra kazettákat vásárolni, kazettán zenét hallgatni, és ennek van egy, szerintem egy olyan dinamikája, hogy azért az internetes vagy streaming zenehallgatás az embert egy kicsit felületessé is tudja tenni. Tehát én magamon is észreveszem, hogy skippelgetem a számokat, amikor nem tudom, megyek a villamos felé, és hogy a kazettánál meg ugye van egy ilyen fajta, nem tudom, hát technikai korlát, hogy persze lehet tekerni azért jobbra-balra, de hogy hát ott az embernek az a legegyszerűbb, ha elindítja és szépen végighallgatja. Tehát, hogy mondjuk ennek a, nem tudom, idézőjeles elmélyű zene hallgatásnak lehet egy módja. És hogy nyilván, mivel ezek a felvételek nem szólnak nagyon jól feltétlenül, bár azért tényleg van, ami tök jól szól ezek közül is. Itt igazából az, hogy magnószalagon van, vagy az igazából nem sokat ront az összképen, vagy sőt, én egyébként kifejezetten szeretem a szalagnak ezt a klasszikus meleg hangját.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban természetesen zenélünk.

magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Vándorbot, Fekete Lacival, vendégem még pár percre, Sallai László, a felső 10 000 front embere.
1: Nagyon-nagyon jók az analóg technológiák, pont az ugrott be róla, hogy mennyivel másabb, ugye, hogy Spotify vagy kazetta, mit tudom én, SMS pöttyögni, vagy Messengeren, és tollal írni.
2: Hát igen.
1: Két külön világ. Na most fókuszban a Bedroom Astronaut című kazetta. Gondolom, hogy azért nem volt egyszerű a szelekció itt, hogy mi kerüljön rá. Azért a kazetta az egy elég limitált dolog.
2: Hát nagyon sokat kellett gondolkodjak, tehát végül is összesen 26 szám szerepel rajta, de hát azóta is naponta jutnak eszembe olyan dalok, amiket nagyon szerettem és szerettem volna, hogyha rajta vannak, de hát igen, azért a szalagnak véges a... meg nem lett dupla kazett, tehát mondjuk ki lehetne, de abban nem gondolkoztunk.
0: Bocsánat, ez is AB oldalas, igaz? Ez
2: így van, aha. Így van. Úgyhogy mind a két oldalon 13-13 dal van. Úgyhogy a legnagyobb feladat az mindamellett, hogy ugye a részvevőket föl kellett keresnem, de igazából nyilván a szelekció volt, és próbáltam egy hát egy olyat válogatni, ami egyfelől én azt gondolom, hogy tényleg egy átfogó válogatás, és próbáltam például ezt a műfaji sokszínűséget minél inkább megmutatni, meg voltak benne persze segítségemre is néhányan, tehát voltak, akik javasoltak az akkori résztvevők közül például további dalokat, és ezek is nagyon sokat segítettek.
0: És mikrofonon kívül beszéltük, de hát áruljuk el a hallgatóknak, hogy ugye, ha már mondtad, hogy esztétikai kiegészítő is lehet, akár több színben gyártjátok ezeket.
2: Így van. Azt hiszem, hogy talán 6-7 szín van, és tulajdonképpen ez ilyen teljesen véletlenszerű, aha, hogy éppen kihez melyik jár. Most éppen egy zöld színű kazetta van nálam, nekem a kék a kedvencem, és ez is egy picit szerintem arra a korszakra visszautal, amit mondtam, hogy igazából mondjuk csomószor valaki csak készített valakinek egy kazettát, tehát volt ebben is egy ilyen, nem tudom, esetlegesség. És igen, ez a több színű, mind a mellett, hogy tök jól néz ki, tehát hogy ez is egy fontos szempont, de hogy ez is egy picit talán ennek a korszaknak a szellemét hozza vissza.
0: Csak egy tőmondatban válaszol, hogy nehéz volt ezt elkészíteni? Tehát van még olyan, nem tudom én, szakember, aki ezzel foglalkozik, hogy így gyárt neked kvázi kazettát?
2: Szerencsére Magyarországon van még 2-3 olyan ember, akihez lehet fordulni, úgyhogy meg lehet külföldön is gyártatni, de szerencsére nem kellett külföldre menni, úgyhogy, de vannak még ilyen szentőrültek, akik ezzel foglalkoznak.
0: Na még mindjárt megkérdezlek itt a zenekari dolgokról, mert azért a tervek mellett nem megyünk el szó nélkül, viszont már mögöttünk van a Rekord Store Day. Hogyan fogadta ezt a közönség? Egy, kettő pedig, hogy hogyan lehet ezt a kazettát például elérni annak, akinek ez tetszik? És hogy limitált-e?
2: Így van, tehát ugye a lemezboltok napján lehetett először megvásárolni, és továbbra is elérhető a lemezboltoknak a kínálatában. Itt ugye a fő budapesti lemezboltokra gondolok elsősorban, de igyekszünk majd minél szélesebb körben terjeszteni, de interneten, tehát a Bandcamp oldalán, a kiadónak ott is meg lehet rendelni, meg is lehet hallgatni, tehát aki csak kíváncsi arra, hogy milyen dalok születtek ebben a korszakban, akkor ott végig is tudja hallgatni ezeket a dalokat. Az első reakciók pedig nagyon jók voltak, tehát hogy az egyik lemezboltba bevittem a kazit még előző nap, és 3 percig arról beszéltünk, hogy ez a dal is mennyire jó, de jó, hogy ő is rajta van, stb. Szóval ezek voltak főleg az első reakciók, és ez nagyon megmelengette a szívemet, mert nyilván ilyenkor az ember próbál azért egy egyensúlyban levő válogatást összehozni. Soha nem csináltam még klasszikus értelembe véve ilyen feladatot, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ez így alakult.
0: Na és akkor itt a beköszönésben említettem, hogy többek között felső 10 000 frontember, viszont még nagyon-nagyon sok csapatban benne vagy. Hát nem tudom, hogy egyedül egyáltalán el tudod-e mondani, hogy mikkel készültek a nyárra, akár csapattól, vagy mondjam, függetlenül. Hol láthatunk, hallhatunk titeket majd?
2: Hát mindegyik zenekar sokat dolgozik most az időben. A felső 10 000-rel éppen egy lemezt készítünk, úgyhogy most itt kicsit a koncertek számát visszafogtuk, de például a Galaxisokkal, vagy a Platonnal, Platon Karatev zenekarral is aktívak vagyunk, és a Galaxisokkal is egy új lemez készül, úgyhogy ott is már félig ezen van a fókusz. Nekem közben van egy ilyen zenés irodalmi este, a Nyugat titkos története című ezt is folyamatosan igyekszem játszani, úgyhogy hát most tényleg már nekem is olyan kicsit, hogy nekem is a hétfőn egy ilyen meglepetés, hogy azon a héten mi van, mi vár rám, de hát ez egy jó dolog, mert igazából nyilván, hogyha az embernek vannak feladatai, az mindig örömteli.
1: Laci, nagyon köszönöm az idődet, és hogy itt voltál velünk, további sok sikert minden területen.
2: Köszönöm.
1: Az elmúlt egy órában a felső 10 000 zenekar frontemberével, Sallai Lászlóval beszélgettem a Bedroom Astronaut című kizárólag magnó kazettán megjelenő zenei válogatásról, ami a 2010-es évek elején megjelenő Hálószoba pop szintér előadóinak dalaiból válogat. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában a felső 10 000 zenekar frontemberével, Sallai Lászlóval beszélgettem a Bedroom Astronaut című kizárólag magnó kazettán megjelenő válogatásról, ami a 2010-es évek elején megjelenő hálószoba popszintér előadóinak dalaiból válogat. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó hajnalt, ha mondunk ilyet. Május 3-a vasárnap, anyák napja. Hajnali 2 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ezen a hajnalon is együtt utazunk a legjobb magyar dalokkal. Itt lesz Beretka Ádám, a Mirror, most viszont Bari Lacival kezdünk.
1: Itt egy új